0: Két óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitre bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartalak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, a lakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgetőtársa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a hely jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai Hellóban a legfurcsább és legérdekesebb állásokról fogunk beszélni. Vége az érettséginek, és a diákok nagy része eldönti addigra, hogy mi lesz majd a foglalkozása. Akik nem tudtak eddig dönteni, azoknak az is jó lehetőség lehet, hogy akár kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a legfurcsább, legérdekesebb, legkényelmesebb és legjövedelmezőbb munkákról lesz szó.
1: Hét alvók, figyelem! A NASA évek óta keres olyanokat, akiknek a feladatuk feküdni az ágyban egész nap. A fizetés 2 hónapra és egy rehabilitációs időszakra. 5 millió forintnak megfelelő euró. A munkahelyszíne egy németországi kutatóbázis, ahol a súlytalanság hatását vizsgálják az emberi szervezetre. Mielőtt még útnak indulnál, hogy ez lesz álmaid munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálnod, magasba tett lábakkal és tilos felkelned. Az ágy pozícióját néha változtatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod a járást, mint az űrhajósoknak hazatérés után.
0: Másik ilyen furcsa munka a csúszda tesztelés. A csúszda tesztelők feladata a csúszdák átvizsgálása, az esetleges repedések miatt és az élmény részlegek ellenőrzése. Fontos a jó fizikum, és fel kell készülni, hogy legalább 100-szor le kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500 ezer forintnak megfelelő euró.
1: Kifejezetten nyugis munka panda gondozónak lenni Kínában. A feladatod, hogy 365 napot tölts pandákkal, simogasd, gondozd és foglald le őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér szőrgombócokkal. Az állás 32 ezer dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel és szállással jár.
0: Ha édes szájú vagy, akkor a fagylaltesztelő tökéletes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylaltot kipróbálj, véleményez és akár új ízeket is kigondolhatsz. Hogyha mindig is profi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakban, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán az egyetlen negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, de ki tudja, milyen hírességekkel találkozhatsz a munka közben.
1: Ez lett volna tehát néhány érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok meg Facebookon!
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A víz új halmaz állapotát fedezték fel.
1: Egy amerikai laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcsepre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy.
0: A víz új halmazállapota a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt a Nature közölte. No persze, a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkocka tartóban találhatunk. Ahelyett ugyanis, hogy hideg és átlátszó lenne, fekete és forró. A szuperionos jég létezését elméleti számítások alapján már 30 éve előre jelezték. Egészen eddig senki sem látta. A tudósok mégis úgy vélik, hogy ez lehet a víz legtömegesebb halmazállapota az univerzumban.
1: A naprendszerben ugyanis a víz nagy része szuperionos jég formájában lehet jelen, például az Uránusz és a Neptunus belsejében. E felfedezés így hozzájárulhat ezen óriás jégbolygók létezését illető, eddig megoldatlan rejtélyek megfejtéséhez. Ha eddig a jeget unalmasnak gondoltuk, akkor valójában semmit sem tudunk a jégről. Eddig ugyanis 18 különféle jégkristály szerkezetet fedeztek fel a fizikusok.
0: A szuperionos jég azonban különbözik minden eddig ismert jégkristály típustól. Míg a többiben mindig rendes vízmolekulák állnak a kristályok ráspontjaiban, azaz egy oxigénatomhoz két hidrogén kapcsolódik, addig itt nem ez a helyzet. A szuperionos jégben a vízmolekulák felbomlanak, majd az oxigénatomok külön kristályrácsot hoznak létre, miközben körülöttük szabadon lebegnek a hidrogénatomok.
1: A szuperionos jég felfedezése a kutatók szerint akár csak 5 évvel ezelőtt sem lett volna lehetséges, a technológia fejletlensége miatt. Ugyanakkor maga a felfedezés is tovább segíti az anyagtudományt. Új, a tervezők kívánalmai szerint viselkedő anyagok létrehozásához vezethetnek ugyanis a most megismert törvényszerűségek.
0: Következzen egy másik érdekes felfedezés, az agyi aktivitás változása okozza a menstruáció előtti hangulatváltozást.
1: Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet, állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói. A premenstruációs szindróma általánosan ismert jelenség a szülőképes korú nőknél, a menstruációs periódust megelőző napokban a testben bekövetkező hormonális változások idézik elő.
0: Az egyetem és a Jeruzsálemi Hadzám Orvosi Központ szakértői azt kutatták, mi okozza ezekben a napokban a nők esetleges idegességét és negatív érzéseit. A CIHO Neuroendocrinology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a menstruációt megelőző héten a nők agya másként értelmezi a tapasztalatokat, és emiatt kevésbé élveznek olyan dolgokat, amelyek egyébként jó érzéssel töltik el őket.
1: A vizsgálatban 20 egészséges, 20-30 év közötti férfi és nő vett részt, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert, amely befolyásolhatta volna hangulatukat és agyi működésüket. A nők menstruációja előtti héten a kutatók vidám és szomorú jeleneteket mutattak nekik egyes filmekből, például az Oroszlán királyból.
0: Az eredmények szerint a nők agya különböző képen interpretálta a filmrészleteket, a vidám jelenetek sem nyújtottak örömöt nekik. A férfiak ellenben élvezettel nézték ezeket. A menstruációt megelőző héten tehát jelentős különbségek tapasztalatok az észlelés folyamatában és az érzések megtapasztalásában.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Az energiaita tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenést, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Kísérteties szellemhajuk, még hát borzongatóbb igaz története. Rengeteg rém történetet hallhattunk, ismerhettünk meg szellemhajókról, amik elsüllyedtek, eltűntek, vagy esetleg csak az emberek szívottak fel róluk, de most megismerheted a világ leghíresebb szellemhajóit egy helyen. Mese vagy igazság? Legenda vagy valóság? Ezt fogjuk kideríteni.
1: Az első Lady Lovibond. Nem véletlenül margolódnak a tengeri medvék, hogy a nők szerencsétlenséget hoznak, ha a fedélzetre lépnek. Ez a hajó ugyanis egy szerelmi dráma miatt süllyedt el. Az igazi Lady Lovibond épp esküvőt tartott a hajón, ami Londonból Portugáliába tartott. A legenda úgy tartja, hogy Simon Peelt, a hajó kormányosát féltékenységből megölte John Rivers, aki beleszeretett a kormányos leendő feleségébe. John Rivers aztán a Goodwin zátonyba vezette a hajót, ami egy veszélyes hely, mivel apálykor több hajóroncs is feltűnik, ami igen kellemetlen, főleg, hogy még a homok zátonyra magára is ügyelni kell. 1748. február 13-án pénteken süllyedtek el. Igen, péntek 13-án, hátborzongató. Ami még bizarrabb, hogy 1798-ban egy hajós látta az elvileg elsüllyedt hajót, sőt még az ünneplőket is hallotta. A legenda úgy tartja, hogy az elsüllyedés minden 50. évfordulóján a hajó feltűnik, hogy megünnepelje az esküvőt, amit sosem sikerült befejezni.
0: A következő a Mary Celeste. Ennek az árbócosnak már a megépülésekor is balszerencse történt, ugyanis az építője már nem élte meg, hogy vízre szállhasson vele, mert meghalt tüdőgyulladásban. A vitorlás többször is tulajdonost váltott, mire 1872-ben november 7-én elindult kísértetés útjára Benjamin Spooner Brinks-el. A vitorláson 1700 hordó rakományt szállítottak New Yorkból Genovába, de sosem ért oda. Következőleg a Mary Celeste-t Portugália partjainál látták, de egy szemernyi lelket sem rajta. Nem találtak rajta sem élőket, sem holtakat, viszont a rakomány teljes mértékben épp maradt, csak úgy, mint az élelem. A vitorlás tragikus sorsa ezzel nem fejeződött be, még egy utolsó útra indult 1884-ben, de aztán rejtélyes körülmények között elsüllyedt egy zátonyon.
1: Majd a Carol A. Daring. Ez a kereskedelmi hajó Új-Anglia és Brazília között szelte a havokat, pontosan addig, amíg Maine felé tartva nyoma veszett. Egy év múlva találták meg Észak-Karolinában a sérült ötárbózost 600 kilométernyire az útvonalától, a legénység pedig két macska. Bizony, az emberek eltűntek, és csak két cica maradt meg a megfőtt épp ebéddel, meg a megterített asztalokkal. Több híreszerés is szárnya kapott, például a kalóz vagy UFO támadás, a hurrikán, vagy épp a lázadás a kapitány ellen, de

0: Szerencsére akármi is volt, szegény macskákat megkímélte.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a KESZ 2. Néhány évvel ezelőtt, 2007. április 18-án egy gazdátlan vitorlás katamaránt fedeztek fel Ausztrália közelében. A 10 méteres KESZ 2 fedélzetén elvileg hárman tartózkodtak, ők azonban eltűntek és a mai napig nem kerültek elő. Amikor a katamaránt felfedezték, a motor még működött, semmi felszerelés nem tűnt el, az étkezőben meg volt terítve. Sem bűncselekményre, sem kalóztámadásra, sem viharra utaló jeleket nem találtak. Hát borzongató, igaz? Szerintem mindenki nagyon reméli, hogy elkerüli az ilyeneket a nyílt vizen, vagy nem talál random hullákat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár ezt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mesedíjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem. Vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvás paralízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor ilyet élsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvás paralízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Kilenc felét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Krusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere. Azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpírnaplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Alaricot alakította, a folytatásként készült sorozatban is kult szerepet játszott. A The Originalsban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacy-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacy-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is, Adventi naptár és a Karácsonyi lovak című filmben is nagy sikert aratott.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Topslágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Dásko Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Dásko Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Dásko Rádióban.
8: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adat összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
2: Sporthírek a Dásko Rádióban.
8: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
2: Időjárás jelentés a Dásko Rádióban.
8: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Dásko Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad! 97.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Négy madár, ami inkább tűnik földön kívülnek, mint sem állatnak. Az állatok világa annyira érdekes, hogy az egész életünket kitölthetnénk azzal, hogy tanulmányozzuk őket, és még akkor is meg tudnának lepni. A kutatások szerint több mint 10.500 ismert madárfaj és 21.000 alfaj él bolygónkon. Közülük néhány úgy néz ki, mintha földön kívül lenne, néhány pedig nem csak a kinézetével, de a viselkedésével is tud meglepetést okozni.
1: Első, a királykeselyű. Na, ennek a madárnak tényleg fura kinézete van. A teste még egész normális, de a feje narancs és rózsaszín foltos. Fejét fekete lila szőr borítja, kivéve a feje tetejét, ahol van egy kopaszpiros folt. A csőrén narancssárga ragyák találhatók, és még ehhez párosul a pirosra kihozott dőledő szem és a kék sál. Az életmódja szerint keselyű és dögevő. Mivel nagyméretű madár, a levegőben vitorlázik, hogy energiát spóroljon magának az elpusztult állatok kereséséhez. Táplálkozási szokásai miatt ez a madár nagyon hasznos a bolygónk számára, mivel kitölti az ökológiai rést, megelőzi a betegségek terjedését a dögök eltakarításával. A királykeselyű Mexikóban és Argentínában él. A legendák szerint nevét a majáktól kapta, akik a ragadozó madarat királyként tisztelték és üzenet közvetítőnek tartották Isten és ember között.
0: Második, a tarajos szirti madár. A nevéből lehet következtetni, hogy van taraja, de nem ezért a lista tagja. Egyedül az lehet az oka, hogy az egész madár narancsárga. Dél-Amerikában őshonos, a trópusi, szubtrópusi sziklás területeken él. A hímek csodás dísze a feltűnő taraj, amivel magukhoz vonzzák a nőstényeket. Párzási időszakban a hímek megvillantják színes tollazatukat, és különböző csalogató hangokat adnak ki. Párzás után a nőstények külön válnak, fészket raknak egy sziklás területen, és egyedül költik ki tojásaikat.
1: Harmadik, a galléros paradicsommadár. Ez a madár konkrétan úgy néz ki, mint egy fekete lyuk, kivéve a türkiszkék szemét, farktollát és gallérját. Alapvetően nagyon apró, körülbelül 25 cm hosszú madár. Tollazata a fény 99,5%-át elnyeli. Új fajnak is nevezik, mivel viselkedésük nagyban eltér a többi madártól, udvarási táncuk és énekük is különbözik. A nőstények mérete, kinézete és formája is más, mint a hímeké. Nagyon érdekes madár, mely táncával és különleges megjelenésével valósággal hipnotizál.
0: Utolsó, az aranyfászám. Ez a királykeselyűnél is színesebb madár, teste piros, zöld, citromsárga, sőt még kéket is tartalmaz. A feje narancsárga és fura szakálla van, amely csak a feje oldalán nő. Kína középső részein őshonos, de megtalálható Nagy-Britanniában, Skócia délnyugati részein, Spanyolországban és Franciaországban is. Az egyik legragyogóbb színű madár hosszú farktollakkal. Érdekes, hogy a nőstény aranyfácán 9-11 tojást rak, amelyek 3 hét után kelnek ki. Az aranyfácán a szerencse és a jólét szimbóluma. Ezeknek a madaraknak hihetetlen képességük van a veszély érzékelésében. A gyönyörű aranyfácán sok állatkertben is látható.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem is verve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük lehelletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is? Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Howard Benjamin és Vince Ambrus. A TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körébe vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak. Táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek és akár halált is okozhatnak. A TikTok ezért már Indiában betiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy az addig folytogasd magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. A másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az applikáció önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fiúknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a For You-ja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az applikáció képes embereket függővé tenni. Egy átlagos felhasználó naponta legalább 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy város részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
0: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
3: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből, a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével, és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákozd, de megéri elmenni odáig.

0: figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődén nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
1: 97.5 Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett,

0: uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
1: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
0: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
1: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
0: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
1: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
0: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét érte el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 92.radio, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szkül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynolds-ról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és Scott felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Service és Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra, csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autós súlya. A hajszál azonban 50-80 gram után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teli holdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára!

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Lendvai Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. 6 tipp, hogy tovább motivált maradj. Nem találod a helyed az edzőteremben vagy a futópályán? Bármennyire is szeretsz sportolni, egy idő után előfordulhat, hogy túl unalmasnak érzed a gyakorlatokat, vagy a teljesített kilométereket? Adunk 6 ötletet, amivel továbbra is motivált maradhatsz, és meg tudod csinálni az edzéstervedben szereplő feladatokat.
2: Az első, hogy csatlakozz. Az internet korában könnyen és gyorsan tudsz csatlakozni a közösségi oldalak olyan csoportjaihoz, ahol hasonló érdeklődésű emberekkel kommunikálhatsz. Nagyszerű módszer, hogy megbeszéljétek az edzéseket, megünnepeljétek a sikereket, segítséget nyújtsatok egymásnak nehézségek esetén.
3: A második, tanulj! Minél többet tudsz meg a sportágadról, annál jobb eredményeket érhetsz el. Soha ne hagyd abba az információgyűjtést, ami ráadásul a digitális korban minden korábbinál könnyebb. Szinte bármilyen kérdésre gyorsan találhatsz választ, például az edzéstervre, az étkezésre és a sérülésre. De ne feledd, csak megbízható forrásokat használj.
1: Harmadik, taníts! Biztosan emlékszel még rá, hogy milyen nehezek voltak az első edzések. Mik azok a buktatók, amelyeken a saját tapasztalataidat felhasználva jutottál túl? Lehet, hogy könnyebb lett volna, ha valaki néha tanácsokat ad. Új lendületet, motivációt és büszkeséget jelenthet, ha egy kezdő, vagy legalábbis nem olyan tapasztalt sportoló munkáját segítheted.
2: Kövess! Mármint egyrészt minket Facebookon, másrészt pedig élsportolókat. Sokan közülük hasznos tanácsokat adnak az edzésekkel, a versenyzéssel kapcsolatban. Érdemes követni őket, hogy ezekhez az információkhoz első kézből hozzájuthass.
3: A következő, hallgass! Ne csak ránk, hanem a kedvenc zenéidre. Sok esetben a legjobb dalok rángathatnak ki a gödörből, vagy a holdpontnál újabb lendületet adhatnak. Ezt is variált, ha mindig ugyanazok a számok szerepelnek a lejátszási listádban, akkor erre is ráunhatsz.
1: Ellenőrizz! Még ha szeretsz is egyedül edzeni, akkor is érdemes időnként igénybe venni némi külső segítséget. Lehet, hogy elég, ha csak ráállsz a mérlegre, vagy bekapcsolod a futóórádat. De érdemes időnként edző vagy sportás segítségét kérni, hogy lecsekkolják minden gyakorlatot vagy feladatot rendesen csinálsz-e. Egy-egy ilyen edzés változatosságot és plusz motivációt is jelent egyben.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószer szerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: A harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papírzsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acélmagnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk, A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagainkban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. Röpképtelen madarak a szárnyuk ellenére. Nem minden madár tud repülni. Attól, hogy madár, még nem biztos, hogy repülni is tud. Az evolúció során kialakultak olyan fajok, amelyek szárnya nem alkalmas a szárnyalásra. Ezen fajok többsége napjainkban a kihalás szélén áll, mivel a ragadozók elől nem tudnak elmenekülni, így az emberek és kísérő állataik megjelenésével ezek a madarak voltak leginkább veszélynek kitéve.
1: Ilyen például a kamber része. Ezek a kis récék éjszakai életmódot folytatnak és rovarokkal táplálkoznak. A faj kihalástól közvetlenül veszélyeztetett, sőt, egyszer már azt is hitték, hogy kihalt, a szigetre behurcolt vándorpatkány ténykedése következtében. Egy másik szigeten találtak egy kisszámú túlélő populációt, amelynek megmentéséért indult erőfeszítéseket úgy tűnik, hogy siker koronázta.
0: Majd a kakapó vagy bagolypapagáj. Ez az új-zélandi papagáj a világ egyetlen röpképtelen papagája. Ráadásul éjszakai állat, ami igen egyedülálló a papagájok körében. Az ember megjelenése előtt Új-Zélandon nem voltak emlősök, a behurcolt ragadozóknak köszönhetően viszont csak nem kihalt a kakapó. A világ egyik legritkább madara, manapság alig több mint 100 példánya él a földön.
1: A következő a titikakabocsök. Ez a röpképtelen böcsök Peruban és Bolíviában él elsősorban a Titicaca tavon, de néhány környező vízen is. Repülni nem, de úszni kiválóan tud. Sajnos ez a faj is veszélyeztetett, leginkább azért, mert a horgászok hálóiban fennakad, a nagyon száraz években pedig több kisebb tó is kiszáradt.
0: A legismertebb talán a kivimadár, Új-Zéland nemzeti szimbóluma. Egészen pontosan 5 kiwi madárfaj létezik, mindegyik őshonos a szigeten. A ragadozók, így a macskafélék állandó jelleggel veszélyeztetik a fajok fennmaradását. Csökevényes szárnyuk szinte már alig látható, méretükhöz képest a világ legnagyobb tojását tolják. Éjszakai életmódot folytató félénk madarak kiváló szaglással.
1: A következő a Guamigubat. Az 1960-as években még nagy számban éltek Guam szigetén, de egy véletlenül behurcolt barna kígyó alaposan megtizedelte az állományt. A madár a talajon fészkel, és mivel repülni sem tud, könnyű préda a ragadozóknak. Az 1980-as évekre gyakorlatilag kihalt. Hála az elszánt zoológusoknak, az állatkertekben sikerült szaporítani és visszatelepíteni a természetbe. 2010 novemberében 16 egyedet elingettek vissza, és úgy tűnik sikeresen megtalálták helyüket.
0: A kazuárok. A kazuárok kisé ijesztő külseje, három faj takar, sisakos kazuár, Bennett kazuár és északi kazuár, mindegyik őshonos Új-Gvineában és Ausztráliában. Nagyon erős, jól fejlett lábai vannak, kiváló a rugó ereje. Rendkívül gyorsan tud futni is, úgyhogy nem jó vele újat húzni.
1: A csökött szárnyú károkatona. Ez az igen hülye nevű madár a világ egyetlen károkatonája, amelyik nem tud repülni. A csillogó kis szárnyak köbő harmadát teszik ki annak, amekkora szárnyal repülni tudna. Izmos, erős lábát használja az úszáshoz, így úgy tengeri táplálékához. A világ egyik legritkább madara kizárólag a Galapagos szigetek két szigetén él.
0: Majd a veka. A veka egy nagy, barna, röpképtelen madár, roppant szemtelen és kíváncsi természettel. Sokkal gyakrabban lehet hallani, mint látni. Előszeretettel lopkod el apró dolgokat és ételt, hogy aztán elbújva vizsgálgassa a zsákmányát.
1: Majd a Tasmania mocsáritjuk. Ilyenkor nyilván beúlik egy mocsárban élő koszos házityuk, és az a helyzet, hogy nem is annyira különbözik egymástól a kettő. A tasmániai mocsáritjuknak fekete és hosszú lába van, de ennyi. Ennek a madárnak különös módon jót tett az ember megjelenése, jól érzi magát a mezőgazdasági környezetben. Szereti az alacsony füvet, itt táplálkozik rovarokkal, levelekkel, magokkal. Villámgyorsan fut, úgyhogy annyira nem zavarja, hogy nem tud repülni. Néhány egyedből álló csapatokban él, meghatározott területen tartózkodnak, amit rendbe tartanak.
0: A takahe. Az új-zélandi takahéről azt hitték, hogy kihalt, de 1948-ban újra felfedezték. Megmentése érdekében számos egyedet áttelepítettek egy ragadozóktól mentes szigetre, de még mindig kihalás fenyegeti, kevesebb, mint 300 példányáról tudunk. Meglehetősen nagy termetű madár, erős csőrrel. A párok egész életre választják egymást.
1: Van még az óriás gőzhajó réce. Vajon pöfékkel, mint egy gőzhajó, vagy a gőzhajón fedezték fel a fajt? A válasz, hogy amikor úszik és mindent belead, pont úgy fest, mint egy lapátos gőzhajó, ami lenyűgözőnek tűnik, hiszen mégiscsak egy madárról van szó. Harcias, agresszív viselkedése is termete távol tartja a ragadozókat is.
0: Végül az Atlantis guvat. Megközelíthetetlen szigeten élni azért előnyös, mert a ragadozók sem tudnak megközelíteni. Így gondolkodhatott a guvat is, amelyik a hatalmas sziklákkal körbevett elérhetetlen szigeten él. A világ legkisebb röpképtelen madara Tristan de Cunha távoli szigetén él, a Dél-Atlanti óceánon. Ebben a paradicsomban ő a király rovarok, férgek és füves bozótos területek között. 97.5. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Horváth Winter, Kristóf és Gál Zsombor. A férfiak és a nők másként látják a világot. De tényleg? Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a férfiak másként érzékelik a színeket, így aztán teljesen felesleges vitába bocsátkozni velük arról, hogy az a kis cuki top most tulajdonképpen narancsszínű, vagy inkább magentába hajló lazac.
1: A férfi és a női agy másként dolgozza fel a színeket is, mint ahogy a legtöbb külvilágból érkező információt. Ezt a City University New York kutatói immár tudományosan is bebizonyították. A kísérleteik szerint például, ha egy narancsszínű tárgyat mutatunk mindkét nemnek, akkor a férfiak azt egy kicsit vörösebbnek látják, ha pedig ugyanarra a pázsita terítik le a pokrócot, a fűzöldjét a nők harsányabbnak, a férfiak pedig kicsit sárgásabbnak érzékelik. És ez még nem minden.
0: Nem csak egy internetes poén az, hogy míg a pasik csak sárgát látnak, addig a nők banán, citrom és még további árnyalatokat különböztetnek meg, és ugyanígy sokkal érzékenyebben tesznek különbséget a kék és a zöld különféle tónusai között. Ezek ugyan kicsi különbségek, mégis a nők éles látása egyben azt is jelenti, hogy emiatt alkalmasabbak olyan feladatok ellátására, ahol számít a színek közötti apró eltérés is. Lakberendezésben, divatkérdésekben, dekorációban nem véletlenül jeleskednek inkább a nők, és talán ezért is van, hogy tovább tart nekik a választás két, a férfi személynek teljesen ugyanolyan színű ruhadarab között.
1: A tudósok szerint azonban ez a jelenség nem a férfi és női szem felépítése közötti különbségekkel magyarázható, hanem a két nem agyának jelfeldolgozó módszereinek eltérésében. Valószínűleg evolúciós oka van annak, hogy a nők érzékenyebben tesznek különbséget a színek között, hiszen az ősidőkben az ő feladatuk volt a bogyók, termények gyűjtegetése, amiben nagy jelentősége volt a helyes színfelismerésnek, ha ugyanis tévesztettek, akár a csoport halált okozó mérges terméseket is begyűjthettek volna.
0: A biokémiai magyarázat szerint azonban a férfi és a női agy eltérő tesztoszteron szintjeivel is magyarázható a különbség. De hogy ez okozza azt is, hogy a nők alapvetően élesebben hallanak, kifinomultabb az ízlésük és érzékenyebb a szaglásuk is, az már vita kérdése. A tény viszont tény marad. Általában jobb érzékszervekkel tájékozódnak a nők a világban, mint a férfiak, akik a kutatók vizsgálatai során mindössze egy területen tudták felülmúlni a nőket. Jobb érzékekkel különböztették meg az eléjük vetített képeken a részleteket. Ez a mai világban igen hasznos lehet, főleg futballmeccs közvetítések alkalmával, amikor jól jön, ha nem csak azt látjuk, hogy 22 ember szaladgál a képernyőn, hanem azt is biztosan meg tudjuk mondani, hogy ki kicsoda és melyik csapathoz is tartozik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pintér Dominik. Miért ürítik a vizeletüket az emberek a Balatonba?
1: Az ingyenes toalett használat hiánya miatt a Balatonon strandolók többsége a vízbe pisil. Ez pedig borzasztóan károsítja a tó vízének minőségét. De hogy miért is károsítja?
0: A vizelet növeli a víz foszfor terhelését, ami az algásodás egyik kiváltó oka. Úgy becsülik, évente 1,2 tonna foszfor kerül a Balatonba emberi vizelettel, ami az algák alapvető tápeleme. Viszonyításként egy átlagos felnőtt napi 1,5 liter vizeletet és ezzel 1 gram foszfort ürít. Akkor miért nem teszik ingyenesé a mellékhelyiségeket?
1: A kérdésre a válasz egyszerű. Máshogy az üzemeltetők nem tudják fenntartani a mosdókat, sem pedig a tisztaságukat. Kevés anyagi támogatást kapnak, pedig a tisztítószerek és a WC-papírok folyamatos vásárlása nem kis összegbe kerül. Azonban a Balaton körül nem csak fizetős WC-k vannak. Nyilván vannak ingyenesek is, de olyanok is akadnak, ahol csupán becsületkassza működik. Azaz, ha szeretnénk, akkor adhatunk támogatásként pár száz forintot, ha nem, akkor pedig nem.
0: Szakorvosok kiemelték, hogy a nagy mennyiségű vizet nem veszélytelen, ha szabadon eresszük a vízben. A szerves anyagok túlszaporodása ugyanis tökéletes táptalat nyújt a gombáknak, baktériumoknak, amelyek viszont már mérgezőek lehetnek. Okozhatnak akár bőrgyulladást, szemfertőzést, hasmenést, hányást, gyomorfájdalmat, tüdőgyulladást és más húgyúti fertőzéseket is.
1: Azonban az algák minden nagy tó életében alapvető szerepet játszanak, hiszen a fotoszintézisük révén termelt szerves anyagok biztosítják a tó ökológiai rendszerét. Mint a tanulmányok rámutatnak, a Balaton vízminőségét alapvetően a mikroszkópikus lebegő algák minősége és mennyisége határozza meg.
0: Viszont nem csak a Balatonba szoktunk vizelni, hanem az úszómedencékbe is. Egy kutatás 3 hétig vizsgált egy 830 ezer literes medencét, ami alatt 75 litert, a fele akkorába pedig 30 litert surgattak bele titokban a fürdőzőt. Ami megdöbbentő, még akkor is, ha nyílt titok.
1: Ezért inkább részesítsük előnybe a mosdók használatát. Igaz, ha még ez nekünk 100 forintba is kerül, de a tavi élővilágnak hatalmas segítség. További hírekért és eseményekért kövessétek a Táska Rádiót Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy biztos nem maradjatok le semmiről.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több 10 000 állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni. Tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
0: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra. Véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Herosban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetértetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
0: Tegyél az állatokért! Y'all ready?

0: Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labdavezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő Tatrik csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA ifjúsági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020 decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor meghaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt. 97. Táskarádió.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezd a terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Sándorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
1: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni. A bengáli, szibériai, szumátrai, indokínai, dél-kínai és maláj tigris már fenn, de mindegyik faj szerepel a veszélyeztetett állatok listáján, de a legérintettebb a szibériai tigris. Kevesebb mint 200 példány él már csak a vadonban.
0: A nagymacskákat a bőrük és a húsuk miatt is keresik az orvadászok, illetve az élőhelyük is egyre jobban szűkül. Félő, hogy a tigrisek a következő évszázadra teljesen kihalnak.
1: Habár a tigrisek nem háziállatok, mégis egyre többet élnek az emberek fogságában. Az Egyesült Államokban jelenleg 5000 és 10000 között van a fogságban élő tigrisek száma, és ennek csak a 6%-át tartják állatkertben. A maradék 94% magántenyésző létesítményekben, házcsúcsfrakban és még városi lakásokban is megtalálhatóak.
0: Ezek a szerencsétlen állatok egy részét becsempészik a vadonból, de jelentős részüket az USA-beli tenyésztőktől szerzik be. Ezért az amatőr tigris tartók miatt rengeteg baleset történt már. A tigrisek tartása annak a nagyon amerikai felfogásnak tudható be, hogy mindenkinek Isten adta joga, hogy azt csináljon, amit akar, ebbe a házi leállatként tartott vadállatok is beletartoznak.
1: Ezek az állatok nem csak a gazdáikra veszélyesek, hanem számtalan esetben, mikor elszoktak otthonról, az utcán lévő embereket kezdték el mészárolni. Ezért hosszú a tragikus történetek listája azokról az emberekről, akik végtagjaikat vesztették el, vagy akár meg is haltak tigris támadás következtében, mivel nem egy kis cicáról, hanem a világon élő legnagyobb macskafajtáról van szó. Ezért véleményem szerint senki sem tarthatna veszélyes ragadozó állatokat otthon, mert így nem csak a saját, hanem más ember életét is veszélyeztetheti.
0: Ha azt szeretnénk, hogy gyerekeink is megismerjék ezeket a gyönyörű állatokat, meg kell fékezni az orvadászokat és beszüntetni az otthontartást. 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, nincs sejtjétek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és úgy dönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/órával vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkel a Saginaw-öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színe eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Március 27-én érkezik a legnagyobb filmes díjátadó, az Oscar Gála, ahol a filmvilág leghíresebb színészei, rendezői és egyéb alakjai gyűlnek össze, hogy megnézzék, vagy éppen részt vegyenek a legjobb produkció kihirdetésében. A gálák minősége nem ritkán szokott vegyes színvonalú lenni, gyakran vannak megható, vicces, vagy csak szimplán kínos jelenetek. Most ezekből mutatunk be párat.
1: Az Oscar történetének minden bizonnyal a legkínosabb pillanata az volt, amikor 2017-ben kikiáltották a legjobb filmnek járó díjat, és ezt az elismerést az akkoriban nagy népszerűségnek örvendett Kaliforniai Állam című musical kapta. A stáb boldogan kivonult a színpadra, és éppen köszönő beszédet mondtak, amikor kiderült, hogy tévedés történt, és véletlen elcserélték a borítékokat. Kiderült, hogy a legjobb filmnek járó díjat a Holdfény című drámának szánták. Így hát a Kaliforniai államstábjának csalódottan kellett lesétálni a színpadról.
0: Az 1974-ben megtartott Oscar díjátadó alatt épp az egyik házigazda konferálta fel az egyik Oscar jelöltet, amikor hirtelen felbukkant mögötte egy anyaszült mesztelen férfi, aki kezébe békejelet mutatva futott át a színpadon. A közönség zavart kuncogása, a házigazda pedig a következő szöveggel reagálta le a meghökkentő esetet. Ez a férfi valószínűleg csak azzal érdemel ki az életben egy kis nevetést, ha leveszi a ruháit és megmutatja a hiányosságait. Az illető egyébként egy Robert Opel nevű fotós és galéria tulaj volt, aki magát újságírónak kiadva jutott be a színházba, és törte át magát egy méregdrága függönyön. Kissé megkérdőjelezhető cselekedete után Opel híres lett, ám 5 évvel később egy rablás során megölték.
1: 2013-ban Jennifer Lawrence megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, aminek annyira örült, hogy amikor felfelé tartott a színpadra, megbotlott a ruhájában és elhasalt a lépcsőn. Egy másik világhírű színész, Hugh Jackman ott termett, hogy segítsen színésztársának, de addigra Lawrence hamar összeszedte magát és még poénra is vette a megbotlását.
0: A 71. díjátadó során 1999-ben a furcsa, de mégis vicces olasz rendező Roberto Benigni megkapta a legjobb külföldi filmért járó díjat. Roberto örömében a székek támláján ugrálva ment a színpadra, ami azért is vicces, mert a díjazott film az egyszerre kedves és szívszorító Az élet szép című holokausztról szóló alkotás volt, amiben Roberto volt a főszereplő, és karaktere ugyanilyen életvidám, ugrándozó ember volt a filmben.
1: Ezek voltak a legviccesebb, legkínosabb és legszebb Oscar pillanatok. Ti megnézitek az idei gálát? Mi biztos fogjuk.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Hoppá! Szevasztok, hey!
4: Na ne! Nem igaz?
3: De igaz.

0: világon.
1: Yes.
2: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salfi Janka, Bali Villő és Gubi Barbara Petra. Az ismeretlen vizek legelképesztőbb kincsei. A tengereket az emberiség régóta járja hatalmas hajóival, ám a víz mélye ma is szinte ismeretlen terület. Sok száz évvel ezelőtt pedig bármilyen mesés kincseket vittek is magukkal a szerencsétlenül járt hajók, úgy tűnt, hogy azok örökre oda vesztek, és menthetetlenül elnyelte őket az ismeretlen. Napjaink kincsvadászai azonban sok éves kutatómunka, vagy éppen a véletlen szerencse folytán újabb és újabb mesés drágaságokat fedeznek fel ott, ahol korábban még élő ember nem járt.
3: Ilyen például Szanyozé kincse. A hajótörések Szent Grájának nevezett ezüst, arany és maragd a Szanyozé spanyol gája rakománya volt, melynek értéke ma dollármilliárdokra becsülhető. A gája 1708-ban a kolumbiai Cartagena partjainál a brit hajókkal folytatott csata után süllyedt el. 300 évvel később, 2015-ben a roncsot az óceán fenekén fedezték fel.
4: Továbbá a Caesar aranya. Egy búvárkirándulás során gondtalanul lebegni biztosan felethetetlen élmény. Ha mindeközben véletlenül felfedezel egy mesés elveszett kincset, az garantáltan családi legenda lesz. Pontosan ez történt 2015-ben egy búvárklub tagjaival, akik az izraeli Cizera ősi kikötőjében néhány aranyérmét találtak, amikről először azt hitték, hogy játékpénz. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is értékes 1000 éves aranypénzt találtak, ráadásul összesen több mint 2000 darabot. Arról, hogy ezek az ősi érmék hogyan kerültek a tenger mélyére, sajnos még nincs válaszunk, de a régészek és a történészek már keresik a válaszokat.
2: Az antikiterai roncsok. Bár a Görög-sziget melletti ősi lelőhelyet már 1900-ban felfedezték, a kutatók még mindig találnak itt újabb és újabb elsüllyedt kincseket egy hajóroncsról. Ezek közül a leghíresebb egy komplex eszköz, amelyet a világ első számítógépének neveznek. A fogaskerekekből készített szerkezet a nap és a hold nyomon követésére és a nap és a hold fogyatkozások előrejelzésére alkalmas. A készüléket az időszámításunk előtti második századra tippelik, de semmit nem ismernek ebből a korból, ami ehhez hasonlatos lenne. A korai számítógéppel kapcsolatos kutatások ma is folynak, miközben újabb és újabb expedíciók további kincseket, elsősorban értékes bronz szobrokat és kerámiákat hoznak fel itt a tenger mélyéről.
3: Az aranyhajó az Egyesült Államok történelmének egyik legnagyobb vesztesége. Az SS Közép-Amerika nevű hajó 1857-ben Dél-Karolina partjainál süllyedt el egy hurikán következtében fedélzetén az aranyláz bőséges rakományával. Az aranyhajó felfedezésének története szinte ugyanolyan drámai, mint a süllyedése volt. 1988-ban Tommy Thompson kincsvadász találta meg a roncsot. A zsákmány fölötti jogi vita addig húzódott, míg 2015-ben végül a hatóságok is felzárkóztak hozzá, így a felszínre már ők hozták a kincseket. Legalábbis azok egy részét. 2014-ben egy későbbi expedíció során 40 millió dollárnyi értékben hoztak a felszínre aranyrudakat és érméket, és valószínű, hogy a mélyben még több kincs lapul, amit lehet, hogy soha senki nem talál meg.
4: Végül a fekete hattyú. A Nuestra Señora de las Mercedes egy spanyol hajó, amely Dél-Amerikából arany és ezüst kincsekkel megpagolva indult útjára 1804-ben, ám a britekkel folytatott csata után elsüllyedt. A rakomány 2007-ben egy amerikai mentőcég fedezte fel, amely a fekete hattyú kódnevet adta 500 millió dolláros kincstalálatnak. Az ember azt hinné, hogy legalább a hajó fekete volt, vagy hasonló, de nem. Ez a hajó halványbarna volt aranycsíkkal. Miután bizonyossá vált, hogy a zsákmány valóban az egykori Mercedeshez tartozott, a kincsek visszakerültek a spanyol kormány tulajdonába. Ezt az amerikaiak nyilván szomorúan tapasztalták.
1: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rollersekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömöt többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégedetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség, a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá. 97.5 Táska Rádió.

0: Bízok, mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. YouTuberből vált országszinten ismert énekessé. Hogyan lett Paul Streetből Azaria? Tarts velünk, most megtudhatod.
2: Baukó Attilát több néven, több helyről is ismerheted. Régebben Paul Street néven YouTube videók gyártásával foglalkozott. A Rejtélyek nyomdoka című sorozatának köszönhetően lett ismert. 2002-ben született, és 2019 óta zenei pályán Azariaként tevékenykedik, és lett ismert. Pop és alternatív stílusú zenéket gyárt. Teltházas koncerteket és nagy sikerű fesztiválokat tudhat maga mögött a még csak 20 éves énekes.
1: Dalai, albumai hamar felkapottak, és TikTokon is népszerűek lettek. Egy idő után hatalmas rajongó tábora lett Azinak és zenésztársának, barátjának, Dashnek. Több közös daluk van kettőjüknek, amik már megjárták a toplisták legfelsőbb helyét is.
2: Május óta, ha meghalljuk a nevét, lehet nem a Mindegy című száma fog először eszünkbe jutni. A social media mostanában a 2022-es májusi botrányától volt hangos. Azóta nagyon megosztó személyiség Azaria. Ebből kifolyólag több ismert emberrel és zenésszel került összetűzésbe és heves szóváltásba. De olyanok is voltak, akik Attila védelmére keltek. Például Majka az eset után a koncertjein nyilvánosan bevédte, sőt, ki is átérte.
1: Ez a balhé azért is fajult el idáig, mert Azaria nem vállalta fel, hogy ő is hibás ebben a szituációban. Az aktusra rá pár nappal Instagramon tett közzé egy live-ot. Ebben a videóban elmondta azt, hogy ugyan nem bánta meg a történteket, azt viszont sajnálja, hogy megcsalt a párját. Azóta ő megbocsájtott, viszont úgy néz ki, a kedélyek nem csillapodtak. A lány, akivel megcsalt a barátnőjét, interjúban elmondta, milyen rosszul élte meg, és hogyan hatott a magánéletére. Ám Attila megsajnálás vagy bocsánatkérés helyett viccet csinált a lányból és megszégyenítette.
2: Azaria és apukája nyilatkozataiban mindenkit hibáztattak. A lányt, akivel félrelépett, azt, aki felvette videóra, a biztonsági őröket és az ott dolgozó személyzetet. Mindenki meg lett említve, hol hibázott, hogy egy ilyen videó felkerült az internetre. Egyedül Azariát nem vonták felelősségre a történtek miatt. Emiatt jöttek létre a...
1: Nem Azaria hibás.
2: És a...
1: Nem ő tehet róla.
2: Mondatok.
1: Ennek ellenére sem feledhetjük, hogy mekkora zenei tudása van. Sok eredményt elért már fiatalkora ellenére. A nyár folyamán is többször megfordult országszerte ismert fesztiválokon. 2021-ben Azaria elnyerte a legjobb magyar előadó címet.
2: Te mit gondolsz, elítéled, vagy egyetértesz azzal, amit Azaria tett, és azt, ahogyan lereagálta?
0: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a napi energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt. Ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan, ennek eredménye pedig szintén a farkaséség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárút sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. A Forma 1. A Forma 1 összehozza az idősebb és fiatalabb generációkat, mert a Forma 1 kortalan. Ebben az adásban összeszedtük a nagyobb témákat, amelyek sok ember számára érdekesek lehetnek.
1: Hogyan is indult ez az egész? Miután megszülettek az új technikai csodák, az autók, az emberek hamar felfedezték az autóversenyzés örömeit. Az első verseny letudása után nem sokkal, 1906-ban az első nagydíjat is megrendezték. Nyertese nem volt más, mint a magyar származású Sziszt Ferenc. Egy évvel később megnyílt az első versenypálya, a Brooklands. 1911-ben a másik földrészen először rendezték a legendás Indy 500-at. 1925-ben született az első kísérlet arra, hogy a versenyeket egy kerek sorozattá fűzzék össze, mely autógyártóknak szólt. Ezt végül az Alfa Romeo nyerte meg.
0: De azonban a Forma 1 csak 1950-ben látta meg a napvilágot, amelynek az első versenyének a második világháborús reptér, azaz Silverstone adott otthont. Az első években a háború előtt épített autókat használták, az autók keskeny mintázott gumiabroncsokkal voltak felszerelve. Az 1950-es években a Forma 1-es naptár néhány európai nagydíjból és az amerikai 500 mérföldes versenyből állt, amelyet Indianapolis Motor Speedway-en rendeztek meg.
1: Mi jut eszébe annak, aki a Forma 1-re gondol? Hát a jellegzetes kocsik. Alfa Romeo visszavonulása után a világbajnokságot a 2 literes sűrítő nélküli kocsiknak rendezték. Ezután bevezették a 2,5 literes sűrítő nélküli autókat, mint például a Mercedes 300 SLR-t. De ne haladjunk el olyan újítások mellett, mint például az 1977-es Project 34, ami első látásra úgy néz ki, mint egy vándorcirkusz, házilag barkácsolt Dodge-em jelenne. Pedig a P34 a kortár leginnovatívabb fejlesztése volt ebben a versenyágban, a 6 kereke miatt. A mostani korban már nincs 6 kerék hajtás, de viszont sokkal komplexebb megoldásokat és lényegesebb újításokat vezettek be.
0: Nem csak az autótervezők és autógyártók váltak méltóvá arra, hogy a világ megismerje a nevüket, hanem a pilóták is. Órákig tudnánk felsorolni a híres pilóták, de megpróbáljuk kiemelni azokat, akiket az egész világ ismer. Kimaradhatatlan pilóta Lewis Hamilton, az éllovas 4405,5 ponttal, aki már 2007 óta koptatja az aszfaltot. Michael Schumacher, aki 307 Forma 1-es futamon indult, és 21 éven keresztül rótta a köröket a pályákon. Vagy még megemlíthetjük Ayrton Sennát, aki szintén a Renault csapatát erősítette. Bár ő nem indult annyi futamon, mint Schumacher, de viszont maga mögé tudhat 162 futamot, amiből 41 alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. De még sok versenyző sorolhatnánk, akit az egész világon ismertek lettek, és a győztes futamok végén pezsgőt durrantottak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bohár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem itt szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve emellé alakítani az életemet. Egyetlen egy dolog volt biztos az életemben mindig, az az, hogy a sport az mindenféleképpen főszerepet fog játszani, bízom benne, hogy még nagyon sokáig. Aztán valahol középiskola környékén fogalmazódott meg bennem, hogy akkor erre a pályára szeretnék ráállni, erre adom a fejem, és hát ugye ennek következtében, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
2: Melyik iskolába mentél és miért?
1: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, a hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább, ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelő edző PSC képzését.
3: Szeretted-e a tanáraidat?
1: Szegezzük le, hogy a tanáraimat szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabrielának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Németh László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe. Ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmasan, hogy közvetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszerettetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön és válaszoljon őszintén a kérdésekre.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. We're listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezik közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Megkaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

Janet, Rocanov Maja, Nagy Fanni, Kovács Jászmin, Horváth Winter Kristóf és Kutfej Dóra. Nagyon érdekes témáknak nézünk elébe a következő percekben. Egy amerikai városban például krumplinyalás miatt nyomoz a rendőrség, egy másik kisvárosban pedig sörrel fizetnek a fűnyírásért. Szóval nagyon érdekes fél órának fogunk elébe nézni, de előtte még szóljon Ella Longlito,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Sörrel fizetnek a fűnyírásért. Egy ausztrál kisvárosban a helyi kocsma tulajdonosa megelégelte, hogy a parkoló melletti gazos területet senki nem gondozza. Kihirdette, aki hoz egy működő fűnyírót és levág egy kijelölt részt, az a munka végén kap egy korsó jéghideg sört. Másnap reggel 40 ember állt sorba fűnyíróval.
1: De ez mekkora lehet már?
0: De mit gondoltok erről? Tehát számomra itt tök durva, hogy ha már így felajánlanak valamit, már egyből mennek az emberek. És igen, egy konkrétan...
1: mondjuk megértem, tehát hogy ingyen nyeremény van, ki nem menne oda fűnyíróval, tehát hogy...
2: Pláne, hogyha még meleg is van, mert akkor egy jéghideg sör azért úgy jól esik.
1: Hát főleg az olyanoknak, tudod, akik otthon ülnek, például már nyugdíjba mentek, de hogy azért még nem annyira idősek, hogy ne tudjanak mit kezdeni magukkal. Azok mit csinálnak? Figyelj, kapnak egy jéghideg sört, és még dolgozhatnak is, hát lefoglalják magukat. Figyelj, megéri.
3: És nem is kell boltba venniük sört ennyi erővel.
1: Ja, én egyébként, ha alkoholizálhatnék, én azt csinálnám a helyébe, hogy több ilyen kis területet is elvállalnék, és akkor minél több sört kaphatnék. Tehát, hogy ez így mekkora, figyelj, letolnám az egészet, és akkor így hello, sziasztok.
3: Ez azt hiszem, jó is hangzik. Szinte, hogyha alkoholos vagy alkoholmentes közös lehetne választani, akkor mondjuk a fiatalabb emberek is dolgozhatnának.
1: Ja, ingyen kapnának hűsítőt. Figyelj, nyári munkának teljesen jó. Még hogyha nagyon szépen, még hogyha mondjuk a tulaj nagyon kedves, akkor még talán egy kis kis 200-es is becsúsztat a zsebedbe.
2: De milyen rabasz, mert elvégezheti veled a feladatot, mert ő le nem vágja. Tehát, hogy ő inkább felajánlja, hogy ad neked a söréből, de ő ahhoz hozzá nem.
1: De amúgy ez is milyen már, hogy az ő területén, és akkor ő nem nyerje le, hanem másokat dolgozhat. Tehát, hogyha most annyira zavarja, akkor ő még nem csinálta amúgy meg.
2: Hát igen. Jó, mondjuk ez a minimum, hogy akkor megháláljon nekik valamivel. Ebben egyet értek, de rabasz.
1: Ja.
0: Tehát, például ez tök érdekes, hogy azt írják, hogy levág mindenki egy kijelölt részt. Most ezt vajon hogy osztják föl egymás között?
1: Hát szerintem nem ők osztják fel, hanem ugye a tulajdonos, gondolom, tudjátok, vannak ezek a sprék, amivel a focipályákon is beszokták ezeket húzogatni. A vonalakat lehet, hogy olyannal így kijelölte így a négyzetmétereket, vagy nem tudom. Ezt tudom elképzelni, tehát, hogy vagy ilyen kis pöcköket lett rakott a földre. Hát. Most itt mutogatom, de ti ezt nem látjátok, de itt mutogatom, hogy leszúrja őket a földbe.
2: Hát basszus, több munka van azzal, hogy kijelölje a részeket mindenkinek, mint azt, hogyha saját maga levágná.
1: Hát de ezért nem értem a csávónak így a gondolatmenetét.
2: Jó, hát. Nem rossz ötlet, mert vannak végül is 40-en. Azt írja, hogy 40-en álltak sorba. Hát ilyen, amire 40 embernek elosztják azt a részt, vagy akkor nem jut mindenki sorra, de akkor ennyi erővel ez már nem igazságos, mert valaki elment, hozta a fűnyírót, meg minden, és akkor nem kerül sorra, tehát szerintem jobb lett, ha levágja magának.
0: Hát, egyszerűbb lett volna sokkal.
1: Az biztos.
0: Jó, hát minden esetre nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, szóval nyugodtan írjátok már nekünk a Táskarádió oldalaira, akár Instagramon, akár Facebookon, és most pedig a zárásként szóljon David Guetta és a Várrepublik közöse az I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. Krumpli nyalást nyomoz a rendőrség Amerikában. Már a rendőrség is vizsgálja azt az esetet, ami egy online terjedő videón látható. Egy Massachusetts-i városban egy állítólagos gyors éttermi lánc alkalmazott, megnyalt egy adag sült krumplit, mielőtt a dobozba helyezte volna. A felvételen látszik, hogy betömi a szájába a frissen kisült ételt, majd a dobozba teszi, eközben a háttérben egy másik alkalmazott látható, aki a dobozt tartja, és remekül szórakozik.
1: Milyen betegnek kell lenni ahhoz, hogy amúgy ezt így megcsinálja egy ember?
2: Én amúgy azt mondom, hogy szerintem ismerte, aki rendelte a krumplit, és nem szerette. És ilyen revenge.
1: Most én is erre gondoltam.
2: Tehát amúgy, hogyha besétálna egy olyan ember, akit én így, tudod, így nagyon rühellek, és akkor így én csinálnám meg neki pont a kajáját, én szerintem bele is köpnék, még és nem hogyha, csak megnyalnám.
3: És hogyha mi pont beteg volt az alkalmazott, akkor ilyenkor mi van?
1: Arra is mond.
2: Hát, de hogy most arról beszélünk, hogy én lettem volna, és hogyha beteg vagyok, akkor meg még pláne ráköptem volna, hogyha utáltam volna.
4: Hát én bejön. Is megcsináltam volna, hogy így elgondolkodva, hogy neki nem szeretek, és mondjuk tudom, hogy ő rendel, akkor hát most ezt nem tudja, nekem jobb a lelkem. De érted?
1: Én nem tudom, én ezt nem mertem volna megcsinálni. Vagy nem is az, hanem hogy én egyszerűen nem.
4: Hát valószínűleg nem is utálok. Mertem volna, de megcsinálnám.
1: Csak, én nem úgy.
3: Vagy csak unalvas voltam minden nap, aztán kavart egy kis sport, vagy mi?
1: Amúgy ez is jó.
4: Na, majd gondoljátok bele, mi van akkor, hogyha mondjuk egy ismerősötök, akit nem szerettek, ott dolgozik az étteremláncban, és akkor ti vagytok a fordított szituációban, hogy nektek adják oda, és amúgy valójában nem tudhatod, hogy ki...
1: Mi történt azzal a sült krumplival?
4: Igen, és hogy esetleg ki milyen, és most nem muszáj olyan ismerősnek lenni, aki nem szeret téged. Tehát, hogy idegen is, hogy ki milyen kézzel ér ahhoz a krumplihoz, ahhoz a nem tudom, húskogácsához.
1: Amúgy én szoktam nézni, mert ugye így a gyors éttermekben lehet látni nagyjából, hogy ott csinálják a kaját, hogy semmi kesztyű, semmi hajháló, és volt olyan, velem tök sokszor előfordult, hogy én találtam hajat a kajámba, és nem is járok azóta nagyon sokszor így gyors éttermekbe, mert találtam hajszálat, és annyira rosszul lettem tőle, hogy utána kikaptam az egész kaját, és kidobtam.
0: De egyébként igen, ha most belegondolunk, ez bárhol előfordul, mert igazából egy étterem konyhájába se látunk be. Szóval soha nem tudhatjuk, hogy mi történt az étellel.
5: Meg az is lehet, hogy mondjuk nagyon finom a kaja, amit kapunk, viszont egy olyan egy órával később akkor a hasmenésünk van, hogy mindenki jön belőlünk.
2: De meg nem is az, hanem hogy például egy étteremben azért általában olyan szakácsokat vesznek fel, akik normálisok, tehát nem ilyen nekik dolgozókat, ilyen jött menteket az utcára, hanem ott nekik általában van egy végzettségük, ők szeretik a munkájukat, ők nem fogják azt elrondítani.
4: Képzeljétek el, hogy voltunk... Két hete vagy most hétek, én már nem is tudom, egy étterembe, ami viszonylag, hát nem neves, de egy jó, hát jó nagy étterem, ahol mindig voltunk, és sose volt semmi probléma. De most apukám kért valamilyen húst krumpival, és képzeljétek el, hogy a krumpin rajta volt egy, hát egy, mint az embernek a körme, egy akkora bogár.
2: Új,
4: és
2: egy bogár.
4: Igen, egy bogár, egy ilyen kék-zöldes páncélú bogár,
2: de
4: meg volt halva, de nem tudom, hogy az így odasült, vagy nem, na mindegy, szóval, hogy amúgy sosem fordult elő ilyen, és apukám ezt félretette, és így, köszi, nem? Tehát, hogy én, ha ilyet látnék, én biztos, hogy, mert, hogy az én kajámban lenne ilyen, azután én is néztem a kajámat, minden egyes falat előtt átvizsgáltam mindent.
5: De ilyenkor meg lehet panaszkodni is mondjuk a pincérnek, vagy a szakácsnak, hogy
2: hát
5: mi ez a bogár
2: ez
5: benne.
2: Hát kell igazából.
5: Nem csak lepőcinti, azt megeszi, ami maradt a bogarat kívül.
2: Nem, hát ilyenkor ugye erre vannak az éttermeknek külön ilyen házirányjuk, hogyha valami olyat talál a vendég az ételjébe, akkor ő visszaküldheti, és akkor igazából a szakácsoknak kötelességük újra csinálni az egészet.
0: Igen, szóval ez a téma, ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy esetleg veletek már fordult elő ilyen, vagy írjátok meg egyszerűen a véleményeteket a témához, és most pedig zárásként szóljon Marinótól a Devil in the

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színes

0: bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez itt a Becker. A mikrofonnál Nagy Fanni, Kutfej Dóra, Hedring Mira, Kovács Jászmin, Sarf Janka, Rocanov Maja, Horváth Winter Kristóf és Lestárlinett. Ebben a fél órában egy férfi szemétbe dobta a sörös dobozokból készült műalkotást, és egy nő saját hasonmásába változtatta a kutyáját, amelyen milliók nevettek. Viszont először hallgassuk be a kettszájtalagabb.

0: 95 táska rádiót te is beleférsz. Saját hasonmásával változtat a kutyáját egy nő. És még ezek után valaki kétségbe vonja, hogy a kutyák nem kezdenek el hasonlítani gazdáikra. Szenzációs videó terjedt az interneten, hála egy brazil tartalomgyártónak, Rosi Fláviának, aki egészen érdekes felismerése jött rá, törpe pinscher kutyája a megszólalásig hasonlít rá. Hogy ezt a lehető leglátványosabb módon bizonyítsa, különböző kiegészítőkkel, parókával és szemüveggel turbozta fel Yoshi megjelenését. A végeredményre azonban valószínűleg ő sem volt felkészülve, a kamerában viszont látva magukat, ugyanis megállíthatatlanul kitört belőle a röhögés. Na most itt nekünk van egy kép, tehát hogy látom a kutyát, egyébként ezek tipikusan ezek a táska kutyák, amiket így beraksz, így a, van a Mingörbe is egy ilyen kutyus, amit így a táskába hordanak, most tényleg rárakta a parókás szemüveget, egyébként tényleg nagyon durván hasonlít a gazdájára.
1: Szerintem is különben meg, mert így, hogy tényleg van rajta szemüveg, meg paróka a kutyán, így ott a gazdája mellett ugyanolyan a hajuk is, meg ugye a szemüveg is, meg így nem tudom, de van az a teória, hogy a kutyák nagyon hasonlítanak alapból is a gazdájukra. Szóval nem tudom, hogy most nálunk is így van-e, mert nekem is van kettő kutyusom, meg az öcsimnek is van egy, de hogy így ezt így nem tudom, mert hogy így külső szemmel nyilván más, csak hogy így például ezek ketten eléggé hasonlítanak egymásra.
2: Én nem tudom, ti mit látok ezen a képen. Nekem nagyon nem hasonlóak. Hát az egy kutya, az meg egy ember. Oké, hogy a kutyám van egy szemüveg, meg van rajta izé, paróka, de hát nem tudom. Az én kutyám, nem, de az én kutyámmal nem hasonlítok valószínűleg, mert ő egy vadállat, és
0: te is az tudsz lenni.
2: Korom fekete, és ilyesmik, szóval, hogy de, a lány.
0: De egyébként nekem meg boxerem van, tehát, hogy az, a boxereknek ugye olyan az arca, hogy így nyúlik lefele, mert mit tudom én, most nem tudom, én most így mindjárt megnézem magam, de szerintem nekem nincs ilyen lefele álló, hát
2: lehet idős korlát lesz.
0: Én is szeretlek amúgy tényleg.
2: Na szóval, hogy én nem látom a hasonlóságot. Bár amúgy jó lehet, hogy ezen a képen nem látom. De szoktam látni, vannak azok a nem tudom milyen kutyafajta őszintén szóval, de olyan, amilyen fehér és nagyon vékonyak a lábak, és akkor az úri hölgyek mindig megnyirogatják. Okay. Lehet, nem tudom.
1: Nem, a pudli.
0: Tudom, mire gondolsz, amiknek ilyen kis körfejket szoktak vágni, nem?
2: Igen, igen. Na és azok, tehát azok
1: az igazán... Pomerániai törpespic, nem?
2: Nem tudom, de ugyan olyan az ember, akinek egy ilyen kutyája van, mint az a kutya, tehát ugyanilyen kis elegántos, kis izé.
1: De amúgy emlékeztek a 101 kiskutyát, vagy nem tudom, ki látta a 101 kiskutyát, de annak a bevezető részébe is az van, hogy minden kutya tökre hasonlít a gazdájára, szóval itt teljesen hasonlítanak egymásra. Ennyi.
0: Írjátok meg, hogy nektek a kutyáitok hasonlítanak-e rátok, és nézzétek meg, ha megtaláljátok a videót, mert elég szórakoztató. Most viszont jöjjön Olivia Rodrigótól a Jump.

0: 97.5 Taska Rádió, te is beleférsz. Az eset a hollandiai Leedsben található Lam Múzeumban történt. Egy figyelmes karbantartó szemetesbe dobta Alexandre Lavet, francia művész, All the Good Times We Spent Together, magyarul Minden jó idő, amit együtt töltöttünk című alkotását, amely két aprólékos akrillal kidíszített, behorpadt, sörös dobozokból állt. A dolgozó azt hitte, hogy egy látogató által ott felejtett szemétről van szó, de a múzeum munkatársai végül időben észrevették a hibát, és sértett kimentették a művét a kokából. De hogy lehet ezt összekeverni egy szemetet egy műalkotásra, még ha sörös dobozba is van kirakva?
1: Hát szerintem igazából csak nem figyelt, mert azért most egy takarító nem hinném, hogy ezekre koncentrál, meg lehet, hogy amúgy le volt estve. De tényleg eléggé kellemetlen, hogy kidobta valakinek a művét, szóval, hogy ez így nagyon rossz, hogy tényleg ilyen előfordulhat.
2: Ez kicsit megalázó lehet a műalkotója szempontjából, hogy kidobták a művét.
1: Hát igen, meg ezután szerintem nem, mármint amúgy jó is, hogy kidobta, mert úgymond egy ilyen marketing, hogy most már még többen beszélnek a művéről, de azért milyen gáz amúgy meg, hogy kidobták, mert hogy azt hitték, hogy szemét.
3: Hát igen, az azért elég így megalázó lehet szerintem, hogy egy műalkotásra valaki azt hiszi, hogy szemét, tehát akkor így elgondolkodtató.
4: Hát igazából ez a modern alkotás, tehát egy nagyon sok olyan alkotás készül, amiről nem lehet megállapítani, hogy ez tényleg valakinek az nagy életmunkája például, tehát hogy nem tudom, én jobban preferálom ezeket a régieket, a festmények, szobrok, amikkel látni lehet, hogy műalkotás. Nem ezeket a modern fajtákat. De nincsen bajom azzal, aki meg ezt szereti. Tehát én ezt mondom, csak én a régebbi stílust azt úgy jobban tudom értékelni.
5: Hát amúgy én megértem, hogy kidobta, mert manapság múltkor láttam, hogy az is művészetnek számít, hogy valaki egy képkeretbe beletett egy párizsi szemvicet és feltette a falra. És az emberek megálltak és lefotózták, szóval amúgy meg tudom érteni, hogy kidobta, mert ezt is, tehát hogy ezt is kidobja az ember.
1: Én azt nem értem azokat az ilyen festményeket, mert nagyon sokat lehet látni manapság, hogy ugye volt az is, az a hírünk is, amikor egy banánt ragasztottak egy vászonra, és akkor ja, igen, azt és vették meg milliárdokért konkrétan, hát vagy milliókért. Hát most konkrétan ebbe ment át a művészet, szóval, hogy így ezt én nem nagyon tudom hova tenni. Nyilván nekem sincsen bajom, nyilván ahogyan a Maja is mondta azokkal, akik ezt szeretik, de nekem is az ilyen reneszánsz képek sokkal jobban tetszenek.
2: Meg a mai alkotók nem is annyira kreatívak, már inkább felmennek a netre, azt az AI-jal generálnak ötleteket.
4: Hát meg nem is az, hanem hogy például megnéznek egy ilyen régi művet, és akkor azt megpróbálják lekoppintani, és hogy az már nem alkotás, ez másolás.
5: Amúgy nekem a kedvenc modernkori művem, amikor vödröket, homokkal teli vödröket tettek egymásra, és ezt követően elburították a vödröket, és leestek, hát nem egyesével, hanem így eldölt, mint tudom én, mint a
2: dominó.
5: Mint a dominó, köszönöm szépen. És ez volt a hatalmas nagy, modern kori, mit tudom én, milyen fantasztikus mű. Nekem ez a kedvencem, ez hatalmas.
0: De hát ilyen a modern kori művészet. Most viszont hallgassuk meg Calvin Harris-ről és Sam Smith-től a Design.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószer szerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Becker! Ébredj ezzel!

95 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Lestárlinet, Kútfej Dóra, Sarf Janka, Kovács Jázmin, Rozanov Maja, Nagy Fanni, Horváth Minter Kristóf és Hedvig Mira. A következő fél órában beszélünk arról, hogy pintát rendelt terhes feleségének a férj, és vicces segélykiáltást írt a számlára, és arról, hogy hogyan lett egy foghúzásból rémálom. De előtte hallgassuk meg Ed Sheeran

0: 95 táska rádió, te is beleférsz. Képzeljétek el, hogy nemrég láttam a Tények közleményében, hogy volt egy úr, aki elment bölcsességfoghúzásra fogorvoshoz, és mivel nagyon félt a fájdalomtól, műtéttől, ezért altatásban kértem, mert ugye ezeket manapság már lehet altatásban kérni, és sajna nem sikerült jól elaltatni, és elzáródott a légcsöve, valami olyan mélyen bealtatták, és a főorvosnak kellene tudnia gégemetszést. Viszont, hát sajna nem tudta jól elvégezni ezt a kísérletet az úron, és az úr ott az életét vesztette, viszont a felesége ugye ott kint várt a rendelőbe, és miután kiértek a mentők, a mentők sem mondták, hogy nem mehet be megnézni a férjét, olyan szinten durva állapotban volt.
1: Ez amúgy nagyon ijesztő. Nekem is nemrég húzták ki a bölcsességfogaimat, de nekem hál' Istennek akkor nem altattak el ezek szerint, mert én nem akartam volna ilyen állapotba kerülni, meg meghalni ebben, de...
0: Akkor éber voltál végig?
1: Én végig ébren voltam.
0: És kaptál ilyen injekciót, ilyen zsubbasztós, fájdalomcsillapítós?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sok injekciót kaptam, mert nem tudom, annyira fájt egyszerűen, hogy én még mondtam műtét közben is, hogy ez fáj, és akkor adtak még injekciót mindenhova.
0: És mennyire fájt az injekció?
1: Az injekció, hogy őszinte legyek, egy kicsit jobban fájt, mint a maga a foghúzás, mert azért így egy ilyen nagyon
0: hatalmas,
1: nagy,
0: hatalmas
1: fecskendezik be az injekciót, aminek még keserű íze is van, és utána igen, öblögetni se tudsz, mert utána meg már kihúzták a fogadat, és utána...
0: nem érzed, tudom.
1: Igen.
0: Nekem is a legutóbb, nem akarok butaságot mondani, de szerintem nagyon rég voltam fogorvos, mert félek a fogorvostól, ezek után a sztori után meg főleg. De amikor legutoljára voltam, akkor nekem is gyökérkezelés volt, meg ilyesmi, és adtak nekem injekciót, de képzeljetek el, egy hatalmas fém injekciót tele hatóanyaggal, és akkor konkrétan akkor az ötű, hogy jó, hogy nem két ember kell hozzá, hogy így beleszúrják. Szóval nagyon durva.
1: Én megláttam elsőre azt a tűt, és én mondtam, hogy én nem szeretnék, én ki szeretnék menni.
0: De úgy visszatérve a sztorihoz, még annyit elfelejtettem elmondani, hogy mai napig üzemel ez a fogorvosi rendelő, még ott az orvos. Orvos is, és éppen hát pácienseket gyógyít, vagyis próbál, reméljük, hogy sikere jár.
1: De én amúgy arra lennék kíváncsi, hogy sikerült elrontani magát az altatást, mert oké, gégemetszés meg minden, de és azt se sikerült, mondjuk az is eléggé szar, hogy nem tudott normálisan elvégezni egy ilyen gégemetszést, de hogy az altatást az így hogy ronthatta el?
0: Nem tudom, viszont nekem mostanában elég sok ismerősömet műtötték, és én úgy tudtam, hogy minden egyes műtét, altatásos műtét előtt el kell menned, hogy beszélj az altató orvossal, és úgymond nem tudom, ilyenkor mi a teendő kiválasztás.
1: Igen, bármire érzékenye a szervezetet, hogy nehogy valami baj legyen belőle.
0: Igen, szóval nem tudom, hogy ez így ennek hiányába volt ez a dolog. Minden esetre ez egy nagyon érdekes téma, és őszinte részvényünket nyilvánítjuk a hölgynek és a családjának, viszont mi most menjünk tovább. Dempersity-től a Self-Aware-rel.

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz. Egy amerikai férfi nemrégiben a közösségi médiában osztotta meg azt a fotót, amelyen a felesége számára összeállított pizza alkatrészei láthatóak. A lista pedig még a sokat látott konyhai dolgozókat is megdöbbentette. A rendelésben egy nagyméretű pizza szerepelt, amire a következő feltéteket kérték. Tripla adag pepperoni, extra sajt, chili paprika, egy kevés jalapeno, az egyik felére csirke, a másikra gomba, karamellizált hagyma és olívabogyó. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen, a férj külön kiemelte, hogy a paradicsom szószból csak egészen keveset tegyenek rá. A férfi azonban pontosan tudta, hogy a kérése őrültségnek tűnik, ezért a számla megjegyzés rovatában egy egészen őszinte üzenetet hagyott az étteremnek. Tudom, hogy ez elmebetegnek tűnik, én csak egy olyan pasi vagyok, akinek nagyon terhes a felesége. Kezdte a vallomását a férj. Már nem kérdőjelezem meg, amit akar, félek tőle, és őszintén szólva, nektek is félnetek kellene. Esküszöm, ez a helyes rendelés. Köszönöm, az Isten óvjon titeket.
1: Ez amúgy nagyon vicces.
0: Ez nagyon aranyos.
1: De én is nagyon sok ilyen terhességi ilyen vágyakat hallottam, hogy miket szeretnek enni a terhes nők, hogy így nagyon durvák vannak, nagyon durva ilyen kombinációk, hogy például valaki a kovászos uborkát mogyoróvajjal, meg ilyenekkel eszi.
0: Igen, nagyon durva. Nálunk a barátomnak a tesója, ő várandós, és a citromos fagyira nagyon durva rá van állva, és hogyha ő megkívánja a citromos fagyit, akkor nincs mese, akkor citromos fagyit kell venni. És ugyanígy van a gyors étterem, tehát hogy nagyon durván kívánja a gyors éttermi kaját, és tehát általában majdnem minden másik napot tesznek, mert ha a várandós, hogy azt kívánja, akkor azt kell, tehát hogy ez így van. Igen. De nálunk anyukámnál volt így, hogy amúgy nálam rengeteg citromos vagy itt, úgy szintén. Az bátyámnál, tudjátok, van az a kubu, ami ilyen gyümölcspüré-szerű. Nem az, aki zaskos, hanem üvegben van. Uh-huh. Na, annyit ivott, hogy szerintem a kubu cég belül gazdagodott meg. Utána pedig az öcsémnél tömérdek mennyiségű retket evett. Retket. És azóta előtte nem, és azóta sem evett retket, de akkor abban a 9 hónapban annyi retket evett, mint amennyit nem láttam még emberre ennyi retket enni. Tehát nincs ennyi retek a földön.
1: Nagyon fura, hogy mit tud kiváltani a várandóság az emberekből.
0: Például még egy példa, és szóhoz hagylak titeket jutni. A barátomnak a tesója, ő nagyon szerette a léberkézét. Nem tudom, vágjátok-e az micsoda.
1: Aj, úristen,
0: nagyon
1: imádom azt
0: a léberkézét. És miután megszületett az első gyermeke, azután már csak a szagától rosszul van, és ez tök durva, én nem akarom ezt, én nem akarom, hogy elvegyék a jó finom ételeknek a ételeknek
1: ki tudja,
0: ízé.
1: Mi lesz, ha te terhes leszel majd, aztán ki tudja, majd ott fogod enni a citromos fegyit a retkeddel.
0: Ja, meg a léberkézémet nem eszem. Amúgy ha nem is tudom, mi lenne velem, hogyha nem elhetnék léberkézét. Írjátok meg, hogy esetleg, ha voltatok már terhesek, nektek van-e valamilyen olyan dolog, ami esetleg meg is maradt ilyen furcsa ételkombináció. Minden esetre mi most hallgassuk meg J-Hope és Miguel közösétől a Sweet Dreams. Sztö.
2: Mi?
0: J-Hope és Miguel közösét, azt akartam mondani.
2: Ja, okay.
0: Minden esetre mi most hallgassuk meg J-Hope és Miguel közösét a Sweet Dreams-t.

0: Játék pletyka és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
4: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószer Szerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Lestár Linett, Kutfej Dóra, Sarf Janka, Rocanov Maja, Nagy Fanni, Horváth Winter Kristóf, Hedrik Mira és Kovács Jázmin. Az utolsó fél órában megtudhatjátok, hogy csalás volt egy tebe szépségversenyen, botox és hialuronsav a sivatagban, valamint menekülés volt a plüssállatautomata fogságából. De előtte hallgassuk meg Dave & Terms közösét, a Rain Dance-et.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Menekülés a plüssállatautomata fogságából. Ausztráliában egy 2 éves kisfiú addig nézegette a plüssállat nyerőgépet a plázában, míg valahogy átpréselte magát a nyereménykiadó nyíláson, és bemászott a gép belsejébe a játékok közé. A szülők arra lettek figyelmesek, hogy a gyerek bent ül a plüssök között, és esze ágában sincs kijönni, végül a tűzoltók szabadították ki. Amúgy ez kiskoromban nekem is benne volt a fejemben, hogy én beszeretnék mászni ezekbe az automatákba.
1: Igen, de voltak azok a nagy méretű automaták is, azok a nagy markolósok, amiben extrémen plüssállatok voltak.
2: Én attól feltem mindig, hogy én egyszer bemegyek oda, és nem fogok tudni kijönni, tehát hogy nem is.
1: Igen.
2: És hogy gyáfogy a levegőm, és hogy én ilyen nagyon paranoiás voltam kicsinek, és így mindennek így mielőtt így megcsináltam volna egy hülyeséget, így átgondoltam, milyen rossz vége lehetett volna, majd utána megcsináltam, csak előtte ráparáztam egy picit.
1: Figyelj, ezeket hát csak gondoltam. Én gondoltam rá, meg is csináltam. Tök sokszor rossz vége lett, viszont megcsináltam.
3: De az átlag automatákban ugye most már nincs ekkora lyuk, amit a játéknak, hogy ezért ne tudjanak pont emiatt. De sokszor a kezem se fér be, tehát hogy nem mondjam.
1: Amúgy tényleg. Igen. Viszont régen meg ilyen hatalmas nyílások voltak
4: régen
1: rajta.
4: Régen ilyen nagyon nagyok voltak, igen. Igen.
0: Mondjuk nekem anyáik nem is engedték, hogy ilyennel játszak, mert szerintem tudták volna, hogy én függő leszek, vagy nem tudom. Mert én nagyon szeretek mindenre így. Szóval valamit így elkezdek, és akkor ilyen függővé válok. De ilyen egészséges módon, szóval nem ilyen rossz irányba. De például, hogyha most nem nyertem volna, akkor tuti mentem volna, hogy na, még, és ugye nyilván ezeknek ez a lényege, hogy ezek pénznyelő gépek tulajdonképpen.
4: Persze, igen, hát egyébként én is abszolút ilyen vagyok, hogyha nem sikerül, akkor megyek újra, és egyszerűen végén már így alig bírom abba hagyni, mert felhúzom magam az egészen.
3: Persze, ez csillog, villog, meg izé...
0: Igen, meg kell az összes plüss belőle.
3: Persze, hát ez direkt erre van kitalálva, hogy a gyerek oda menjen, aztán...
0: Csáboljanak, igen. Meg amúgy már nagyon sok ilyen automata van. Most például voltunk Budapesten anyáékkal, és már olyan automatát is láttam, hogy ilyen vattacukor készítő. Igen. Hogy rendesen így megcsinálja a vattacukrot. Mint például Kínában is, hogy van már olyan gép, ami kilakoz a körmödet, meg megformázza a vattacukrodat, hogy ilyen virág alakú legyen, vagy unikornis, vagy éppen amiatt kiválasztasz. De hogy már tényleg nagyon durva, hogy mikre képesek az emberek, vagy hogy így miket képesek megtervezni.
4: Egyébként mi is szoktunk járni Ausztriába, és ott például a plázák tele vannak ilyen automatákkal. Tehát hogy a vattacukortól a fagyi automatáig minden van. Nagyon
0: igen,
4: durva.
0: Nagyon sok mindent automatizáltak már.
3: Te Velencei tónában, ugye ott a Korzonnál, ott a plázában ez az automata sorozat, és szerintem az annyira csúnya ott középen, hogy az
0: hú, az nagyon, de amúgy nagyon. Képzeld el, hogy az régen volt egy külön ilyen játékterem, ahol voltak ezek az automaták, és mi se értettük például, hogy miért rakták be ott azt középre, de mindegy, igazából, hát elég csúnya, ezzel egyetértek én is. Viszont most hallgassunk meg Steve Lacy-től a Bad Habit-et.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Csalás a Tebe Szépség versenyen, botox és hialuronsav a sivatagban. Ománban rendezték meg az éves Tebe Szépség verseny fesztivált, ahol a tét hatalmas pénzjutalom és óriási presztízs volt. A dolog ott vált teljesen abszurdá és megdöbbentővé, amikor a hatósági állatorvosi ellenőrzés során 20 versenyző tevét zártak ki azonnali hatállyal, plasztikai műtétek és szépészeti beavatkozások miatt. Kiderült, hogy a gazdák nem bízták a véletlenre. A tevék púpjában ráncfeltöltőt fecskendeztek, hogy azok nagyobbnak és kerekebbnek tűnjenek. Ráadásul a dúsabb és kifejezőbb ajkak érdekében a tevék pofáját botoxsal kezelték, hogy arcvonásaik lágyabbak legyenek. Ez amúgy konkrétan szerintem állatkínzás.
1: Igen, ez nagyon durva. Eleve nem is tudom, hogy kinek jut eszébe Teve Szépségversenyt rendezni. Tehát, hogy...
2: De meg ki az az állat, már elnézést kell, hogy kérjek, aki ilyeneket szeretne csinálni a saját állatával, tehát hogy nekem lenne egy tevém. Én értem, hogy meg akarom nyerni ezt a szépségversenyt, meg mindent, de azért most nem raknék bele botoxot, meg mit tudom én, tehát magammal nem csinálnék ilyet.
3: Ez eleve egy nagy, ez már minősíti magát az embert is, hogy a oké, hogyha magadat botoxolod, akkor még arra azt mondom, hogy oké, de magadat se, de azért egy állatod, azért ez már egy szint, basszus, tehát hogy azért ez már legalja.
0: Ez már teljesen egy ilyen állatkínzás.
1: Igen.
0: Szóval, hát komolyan mondom, ez teljesen amúgy ilyen felháborító, meg megdöbbentő is, mert most oké, Tebe verseny, tökre azt hiszed, hogy jó, milyen jó, kis tevék vannak ott, meg nagy tevék, meg nem tudom milyen tevék, szép tevék. Aztán odaállít 20 teve, ilyen agyon botoxolt fejjel, meg szájjal, meg háromszor akkora kinézettel, mint amekkorák alapból, hogy ez így annyira tönkreteszi az egésznek az ilyen feelingjét, meg vibe-ját.
3: Ilyen rendellenessége.
2: Igen, meg hogy most érted, egy ilyen versenyre gyerekeket is vihennek, telebotoxolt tevéket látunk, most először amúgy most azt gondolom, hogy megijedne a gyerek, de hogyha még kicsi, és ilyeneket lát, még a végén azt hiszi, hogy alapvetően így néz ki egy normális teve.
3: Igen.
2: És ez nem egészséges.
0: Meg amúgy nekem eszembe jutott így az állatkínzásról az is, hogy ugye vannak a kutyák, és Kínában például befestik a kutyákat, vagyis hát nagyon elterjedt meg már az USA-ba is, hogy így befestik a kutyákat. És tudom, hogy ez ilyen olyan szerekkel történik, ami állatbarát, de én ezt annyira nem bírom, mert most oké, hogy a kutya úgymond nem látja annyira magát, de most biztos nem örülne neki, hogyha most befestenéd pár duc mintásra a kutyádat, mert most ez az új trend.
3: Az állatok nem azért vannak, hogy úgymond szórakozzunk velük, de nyilván, de hogy nem ilyen módon.
0: Hát igen. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel. A legutolsó zenénk legyen Doja Cat-től a Jealous Type.

0: true.
1: Hello, Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezik közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, félctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Megkaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
3: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
3: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazott művészeti intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti óceánon, új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új borda szerkezetet és tárolórekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett erősen extrémnek mondható önismereti útra. Az Atlanti óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után.
2: Csak a top slágerek éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is be.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A legveszélyesebb madarak a világon. Több mint 10 000 madárfaj él a világon. Legtöbbjük repülni képes, de persze sok van, ami nem, például a csirke vagy a kivi madár. Sokan úgy vélik, hogy a madarak nem jelentenek nagy veszélyt, de valójában vannak nagyon agresszív és veszélyes madárfajok, amelyekkel jobb, ha senki sem találkozik.
1: Az első az afrikai struc. Ez a legnagyobb madár a világon, elsősorban nyílt szavannákban és félsivatagokban él. Magyarországon annyira nem fordulnak elő, szerencsénk, különben nem a kakas lenne híres a rossz természetéről és a magabiztos kergetéséről. Egy strusz, ha megerőlteti magát, akár 70 km/h sebességet is képes elérni. A rugásával pedig képes úgy lecsapni egy oroszlánt, hogy az hetekig szopránt vonyítson, már ha túléli. Az afrikai strucok gyakran megtámadják az embereket is, hogy megóvják területüket vagy a csibéiket. Ha eddig csak kakas előfutottál, gondolj bele, milyen lehet egy kakasnál 5-ször nagyobb, ítélkező pillantású, túl nagyra nőtt mután zsiráfcsirke elől loholni.
0: A szalagos bagoly. Ez a fajta bagoly az egyetlen olyan bagolyfaj, ami gyilkosnak nevezhető, ugyanis egy karolinai nőt lelökött a lépcsőn egy különösen agresszív példány, amitől a nő ott helyben meghalt. A szalagos bagoly trópusi és vegyes erdőkben is megtalálható. A madár fő fegyverei az extra éles karmai. Ezek segítségével az állat könnyen megbirkózhat rágcsálókkal és kismadarakkal. Voltak esetek, amikor a szalagos baglyok hegymászókat támadtak meg és összetörték a kamerákat, amelyeket a természettudósok telepítettek.
1: A bütykös hattyú. A hattyú nagyon kecses és gyönyörű madár a fehér tollaival és büszke fejtartásával, és még nálunk is előfordul. Megkergeti a kutyákat, halálra ijeszti a bajusz sziszegésével és ijesztő szemeivel a gyerekeket. Nem csoda, hogy félnek tőle, ugyanis a hattyú akár 180 cm hosszú is lehet. A szárnyak és a fejlett csőr segítségével pedig a madár harcba lép az ellenséggel. Ami néhány esetben pont a kutya vagy a gyerek. Elég forró fejűek, főleg a párzási időszakban, vagy főleg, ha rossz kedve van.
0: A következő a hóbagoly. Ezek a baglyok leginkább északon élnek, ott, ahol van hó, így mi csak képeken láthatjuk őket. A nőstények nagyobbak, mint a hímek. A felnőtt test hossza elérheti a körülbelül 70 cm. Ez a bagoly is a karmaival támad, bár az övé közel sem olyan vagány, mint a szalagos bagoly.
1: A következő a sisakos kazuár. A nevét a fura fejdíszéről, a sisakjáról kapta. Ez a madár Új-Guinea és Ausztrália északnyugati részének esőerdőiben található meg. A sisakos kazuárok 80 kg súlyúak is lehetnek, és másfél méter magasra nőhetnek meg. Az agresszív, de színes kinézetű állatokat nagy karmokkal vértezik fel, amit a ragadozók elriasztására használnak. Nem is értem, miért kell nekik. Ha csak a ragadozók egy pillantást is vetnek az őrült madárra élénkik nyakkal, piros nyakkendővel és mutáns fejjel, és nem rohannak el, akkor azok az állatok kiérdemlik a világ legbátrabb ragadozói címet.
0: A vándorsólyom. A solymok családjának ez a képviselője az Antarktisz kivételével minden kontinensen elterjedt. Az állat vékony csőrrel és éles karmokkal van felfegyverkezve. A látásuk 30-szor jobb, mint az emberé, ráadásul három felé is látnak vele.
1: A következő a vörös farkú öjv. Ragadozó madár, Észak- és Közép-Amerikában él. Az állat kis ráksarok, hüllők, madarak és kételtőek zsákmányait ragadozza. A vörös farkú öjv széles szárnyakkal és hegyes csőrrel rendelkezik. Egy fürge madár villámsebességgel támadja a zsákmányát. A vörös farkú öjvnek egy izgalmas, recsegős kiáltása van, mely úgy hangzik, ahogy egy ragadozó madár hangja kell, hogy felcsendüljön. Legalábbis ezt gondolják a hollywoodi filmrendezők. Valahányszor egy öjv vagy egy sas jelenik meg a képernyőn, függetlenül attól, hogy milyen faj, mindig a vörös farkú öjv visító hangját használják a hangfelvételen.
0: Az utolsó az ezüst sirály. Ez a nagyon erős és agresszív madár Nyugat-Európában elterjedt. Egy ezüst sirály legfeljebb 1,5 kg súlyú. Az állat test hossza 60 cm. A sirály család képviselői nagy bajt okozhatnak az emberek számára. Ételhiány miatt a sirályok gyakran támadnak rá halászokra vagy az arra járó turistákra. Az áhítatlan madarak nem csak ételt lophatnak el az emberektől, hanem akár meg is sebesíthetik őket. Ezeknek a sirályoknak is fura hangja van, csak visítás helyett kacagnak és sikítoznak. Hát nem sokkal jobb.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyorshajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km per óra, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km per órás megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak, még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvfelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyen senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fűben, aminek füle van, már izgol is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km per óra sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támadásból. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről, az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk. Ugyanakkor az sem veszélytelen. Így szükségét érezzük erre, és felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomás mérőn felül látható érték nők esetében 100 higany milliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higany milliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrin betegséggel, gyógyszer mellékhatásával, valamint tápanyag hiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség, a cselekvőkészség csökkenése, a motiváció hiánya. A beteg belső nyugtalanságról számolhat be. A reggeli ébredés elhúzódó, gyakori a szédülés, fejfájás, gyengeség, fázás, csökken a fizikai terhelhetőség, érezhető hevesebb szívdobogás, légszomj vagy csökkenhet az étvágy, de jelentkezhet émeigés, hányinger is, valamint hirtelen leeső vérnyomás esetén ájulás is bekövetkezhet. A betegek kezei és lábai gyakran hűvösek, a hidegre fokozottan érzékenyek.
1: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
0: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megijedni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomásértéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
1: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése feléhat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványanyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
0: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sós percet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást növelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
1: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben. És szoros orvosi felügyelettel.
0: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerősöd, figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége.
2: Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fűrjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede mer segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak, és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás, ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be, köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy válnak áldozattá, illetve fokozottan veszélyezteti őket a különböző függőségek, a depresszió, de még az elhízás is.
1: Az érintettek mintegy negyede azonban sajnos továbbra sem mer segítséget kérni, sem a konkrét bántalmazás, sem az események feldolgozása kapcsán. Ennek a válaszadók szerint legtöbbször félelem az oka, de szerepet játszott az információhiány, és az is, hogy az intézményi környezet mennyire megbízható vagy elérhető. Hol fordul elő gyermekbántalmazás? Fontos megemlíteni, hogy sajnos a fizikai bántalmazás és a verbális zaklatás tekintetében is egyre több esetben nem a felnőttek, hanem a saját korosztály tagjai jelennek meg elkövetőként. Erre szinte minden nap látunk példát. A minél szélesebb körű nevelés, társadalmi és iskolai párbeszéd, illetve már kialakult bántalmazó helyzetek megfelelő kezelése közös feladatunk és érdekünk, hiszen a következő generáció testi-lelki egészsége jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Azt talán pozitív változás mutat, hogy a felmérés szerint a fiatalabb korosztály, a 18-29 évesek már nagyobb arányban mernek segítséget kérni. De még így is csak 30%-ok fordul harmadik félhez bántalmazás esetén.
0: Mit lehet tenni, ha a gyermekbántalmazásról hallunk? A felmérés arra a kérdésre is választ keresett, hogy vajon milyen jelek utalhatnak arra a többség szerint, hogy valaki gyermekbántalmazás, azaz szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás áldozatául esett. A megkérdezett meglepő módon nem a látható sérüléseket nevezték meg legnagyobb arányban, hanem a félelmet és az árkózottságot, illetve azok között, akik saját maguk is elszenvedték a bántalmazást, kiemelkedő arányban hívták fel a figyelmet az önbizalom hiányra.
1: Sajnos, azonban nem minden társadalmi csoportban magától értetődő ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. A sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabéi esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok, a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist, vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik, és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefon görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. Valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatók. Ekenésa, hásvirág, aloe, görög széna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyavai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk mellett oda kell figyelnünk az ajkaink állapotára is. Ha ajakápolásról van szó, csak a biokozmetikumok jöhetnek szóba, még a dekorkozmetikumok közül is. Az ajakápolók ugyanis nyállal bejuthatnak a tápcsatornába, ezért sem mindegy, mit viszünk fel a szánkra. A citrom és a grapefruit magas ajakápoló, valamint a sea kakaóvaj, a mentol és a lizin nem csak a kicserepesedés, hanem a herpesz ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
0: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
1: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárasság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az eselesmentes folyékony szappan, az ekenése és a tamanú olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.
2: A te rádiód. Táskolás.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészet és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz, leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultan mosse el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamera készletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy szimpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
2: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolybárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
3: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
4: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14 éves sportpóni, ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
3: Miközben beszélgetünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott tenni?
4: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolna. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot, jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
3: Különleges gondozást igényelnek?
4: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
3: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
4: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lovásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség, és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz. Meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyet értesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippo az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippo az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Huáról készült videót megnézheted a táskarádió.com-on. Táskarádió.

0: 97 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Szigl Barnabás és Schneider Zajákos. Pont 110 éves süllyedt el a Titanic, így nem meglepő, hogy a téma újra felkapott lett az emberek körében.
1: Számos felfedezés, feltételezés és tévhit is született már a Titanic katasztrófáját illetően. Így gondoltuk, nem árt, ha egy kis tiszta vizet öntünk a pohárba. Mindenki ismeri a Titanic történetét, ami éppen 110 évvel ezelőtt, 1912. április 14-én ütközött jéghegynek, és 2 óra 40 perccel később teljesen elnyelte az óceán vize. Azóta 3800 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceán fenekén. Óriási hír lett belőle, és a köztudatból a mai napig nem ment ki. Ám nézzünk meg egy-két tényt, és elemezzünk néhány tévhitet, amelyet nem mindenki ismer.
2: Valóban elsüllyeszthetetlennek gondolták. 4 rekesz megsérülése és vízzel való megtelése ellenére is a felszínen tudott volna maradni a tervezők szerint. A bal szerencse ne továbbja, hogy a jéghegy éppen olyan szögben érte a hajót, ami a fennmaradást már nem tette lehetővé. Ráadásul nem sokkal az indulás előtt tűz ütött ki az 5. rekeszben a fűtőknél, ami meggyengítette a vízzáró falat, de ezzel már nem foglalkozott a vezetőség, mert az indulást késleltette volna. És hogy hogyan süllyedt el? Először is a hajó orra merült a víz alá, és függőlegesbe állította a hajótestet, ám az óriást nem arra tervezték, hogy ebben a szögben ilyen hatalmas súlyt elbírjon, ezért a hajó ketté tört, és további rongálódásokkal a hajó 2 nagy részben merült örökre hullámsírba.
0: A White Star Line a Titanicon kívül készített még 2 ikertestvér hajót, melyeknek neve Britannic és Olympic. Vannak, akik azt állítják, hogy az Olympic süllyedt el valójában, ám ezt még nem tudták bizonyítani. A Titanicról James Cameron is készített filmet, ami 11 Oscar-díjat nyert és óriási sikert ért el. Érdekesség, hogy míg a Titanic megépítése 7,5 millió dollár volt, a film leforgatása 200 millió dollárba került. Nem csoda, hisz az ilyen díszletek és forgatási kellékek nem olcsók. James Cameron 12 alkalommal merült le, hogy láthassa a Titanic roncsait, és így azt adhassa vissza a filmben a nézőknek, amit saját szemével látott.
1: Jelenleg a roncsot fémevő baktériumok eszik, és várhatóan 15-20 éven belül eltűnik. Rengeteg ember fantáziáját izgatja, hogy hova tűntek a hajón maradt testek. A 3800 méteres mélységben a roncs a karbonát kompenzációs határ alatt fekszik, így a csontok szó szerint feloldódnak a vízben. Így létezésükről a ruhák és az ékszerek tanúskodnak.
2: Ha érdekel a téma, akkor látogass el a Titanickal kapcsolatos internetes oldalakra, olvasd könyveket, mert ott rengeteget informálódhatsz, és nézd meg a Titanic című filmet.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Kassai András és Nerebecki Máté. A történelem során rengeteg híres író, tudós, költő, hadvezér és politikus került a középpontba, akikre a mai napig felnéznek az emberek. Hiába tanulunk sok jót ezekről a személyekről, még ők sem voltak tökéletesek. Most bemutatjuk azokat a történelmi személyeket, akiknek furcsa szokásai és fóbiái még színesebb személyiségét tette őket.
1: Ki ne hallott volna már a leghíresebb krimik Miss Marple és Poirot megalkotójáról, Agatha Christie-ről. Agatha Christie kifejezetten szorgalmas író volt, hosszú élete során összesen 66 detektív regényt, 17 színdarabot, számos novellás kötetet, illetve verseket és mesét írt, nem beszélve az álnéven szerzett romantikus regényeiről, ám a megterhelő munka ellenére különös módon dolgozott, ugyanis nem használt íróasztalt. Agatha minden új ötletet papírra vetett írógépével, akár a konyhában, vagy a hálószobában. Leghíresebb művét, a Gyilkosság az Orient Expressen-t egy hotelszobában írta.
0: A váltakozó áramú motor és a rádió feltalálója Nikola Tesla furcsaságait naposszat lehetne sorolni, de meg kell hagyni, hogy ezek ellenére is ő a legsikeresebb feltaláló. Tesla mindig is hajlamos volt a neurózisra és a sértődésre, ráadásul tisztaságmániás volt, irtózott a kerek tárgyaktól, és csak olyan szobában volt hajlandó megszállni, amelynek száma osztható volt 3-mal. 2 óránál többet nem igen aludt, rendszerint hajnal 3-kor kelt, s megállás nélkül este 11-ig dolgozott, de állítólag volt olyan is, amikor egyhuzamban 84 óráig a laboratóriumában dolgozott, anélkül, hogy akár csak egy pillanatra is lecsukta volna a szemét. Nikola Tesláról azt beszéli, hogy egy ideig egy fehér galambbal is élt párkapcsolatban, de erről nincsenek bővebb feljegyzések.
1: Winston Churchill is legalább olyan szervezetten élt, mint Nikola Tesla, mivel ő is mindent óramű pontossággal csinált. A híres politikus különleges napi rutinjairól még külön könyvet is írtak, és ez nem véletlen. Churchill este 5-kor egy gyenge viszkit ivott szódával, majd ledölt, és 1,5 órát aludt. Így gyakorlatilag 24 óra alatt 1,5 napig tudott dolgozni. Mikor a rövid siestát követően 6:30 felébredt, fürdőt vett, majd felöltözött és 8-kor megvacsorázott, amely egyébként a nap legfontosabb étkezése volt, hiszen Churchill ekkor igazi társasági életet élt. Szivarról szivarra gyújtott, ivott, s tette mindezt akár éjszakában nyúlóan. Mikor már mindenki elaludt, a kormányfő asztalához ült, és még vagy egy órán át dolgozott. A ködös Albionban igen szokatlannak tetsző alvási szokásai miatt Churchill állítólag a kádban feküdve vitatott meg bizonyos politikai kérdéseket a háború menetéről.
0: Ludwig von Beethoven vitathatatlanul hihetetlen ember volt, nem beszélve arról, hogy sügettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd 2-kor kipattant a szeme. 5-ig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon.
2: 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyd fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutya sétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalmat, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szemolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacsko és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóból, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négylábutok, írjátok meg a nevét.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adat összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a tévé képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, hogy Smiley Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: Ezen és társaidal, akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile, hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett, úgyhogy... Igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Gyűri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó tervek, egyszerűen csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját útunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim.

0: 92.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan érdekességek állatokról, amikről még lehet, hogy nem hallottál. Számtalan olyan információ van a világon, amely nem jutott el hozzád. Persze ez nem azért van, mert egyáltalán nem érdekel téged, mi zajlik a világban, hanem mert nem is gondolnál rá, hogy ilyen létezik.
1: Például gondoltad volna, hogy ha felemeled egy kenguru farkát a földről, akkor az állat nem lesz képes ugrálni? A kenguru farka jóval több egy egyszerű passzív mankónál. A testsúly jelentős részét hordozza járás közben, és nagyobb előremutató erőt fejl ki, mint az állat másik négy végtagja együttesen.
0: Vagy a jegesmedvéknek nem kellene mozogniuk a vadászathoz, egy ültőhelyükben akár 86 pingvint is képesek lennének elfogyasztani. Persze ahhoz a pingvineknek kéne megkeresni a jegesmedvét, és nem fordítva, így ez sosem fog megtörténni, ha csak nem fejlődik ki egy új öngyilkos hajlamú pingvinfaj.
1: Egy oroszlán üvöltését 8 kilométerről is hallani lehet. Az azonos falkához tartozó vadon élő oroszlánok a kutatók szerint akkor is felismerik egymást az üvöltésükről, ha nem látják a másik állatot. Ez a képességük teszi lehetővé, hogy bonyolult társas viszonyokat hozzanak létre. Egy új szülött polip nagyjából akkora, mint egy bolha. Pontosabban 3 milliméteresek. Velük aztán jól lehet bujócskázni, az biztos.
0: A mókusok legalább a mogyoróik felét elveszik, mert elfejtik, hogy hova rejtették őket. Mindenki tud róla, hogy a mókusok a tél közeletével rengeteg bogyót és magot elrejtenek. Általában elássák, vagy az óduba ejtik az értékes élelmiszert, majd ott is hagyják. És tovább állnak, hogy máshova így gyűjtögessenek. Így talán nem meglepő, hogy utána nem találnak vissza. Tapasztalat, soha ne kért meg a mókusokat, hogy rejtsék el a karácsony ajándékokat.
1: Végül, de nem utolsó sorban, a krokodilok képtelenek kinyújtani a nyelvüket. A krokodiloknak a nyelvük teljes hosszában le van ragadva az állkapocs aljához. Úgyhogy nyugodtan rájuk ölteted a nyelvet, mert nem tudják viszonozni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A szép emlékek csökkenthetik a tinik depresszióját.
1: A serdülő kor viharos időszakában rengeteg változás zajlik egy időben a kamaszok szervezetében. Nem csoda, hogy a fiatal szervezet nem bír mindig ügyesen lavírozni az őt érő hatások között. A tinédzserek depressziójának az első és egyértelmű jele a nem nyilvánvaló okból eredő szomorúságérzet. Ennek tünete azonban már igazán szembetűnő, túlérzékenység, düh és szorongás.
0: A gyerekek elkezdik kerülni a társaságot, egyre nehezebben koncentrálnak, megváltoznak az étkezési szokásaik és gyakran ingadozik a súlyuk. A Cambridge-i Egyetem kutatói azonban most egyszerűen forradalmi megoldással álltak elő. A gyermekkori nehézségek következtében kialakuló mentális betegségek kockázatának kitett 10 éveseket érintő kutatásaik igazolták, hogy a szép időkre való emlékezés és a közös nosztalgiázás egyértelmű segítséget nyújthat a serdülőknek a depresszió megakadályozásában a kamaszkorban és később.
1: A pozitív érzésekkel teli napokra való összpontosítás nagyon fontos a mentális egészségünket tekintve, mondta dr. Anne Lauren van Harmelen, az egyetem kockázati és rugalmassági csoportjának igazgatója. Fontos, hogy koncentráltan arra emlékezzünk, ami építő jellegű, amiből tanulhatunk, és ami által fejlődhet a jellemünk, személyiségünk. A kutatók vizsgálataik során azt találták, hogy a kamaszkorú gyerekek legalább felét éri olyan traumás vagy stresszes esemény, amelyek növelik a depresszió kockázatát. A visszaélések, a megfélemlítés és az elhanyagoltság, valamint a szegénység, a betegségek vagy az egymással folyton veszekedő szülők és a közeli hozzátartozók halála súlyosbította a tinik világvége hangulatát, amelynek a kezelése is jóval nehézkesebbnek bizonyul.
0: A kamaszkor igen kritikus időszak a mentális egészségünk szempontjából, mutatott rá dr. Anne Laura van Harmelen. A mentális zavarok mintegy fele 14 éves korig nyilvánvalóvá válik, amely a körülményektől függően a következő 4 évben akár 75%-ra is emelkedhet. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a gyermekkorban jelentkező mellékhatások a felnőttkori életünk mentális egészségügyi problémáinak közel 1/3-áért felelősek.
1: Az egyetem kutatócsoportja együtt dolgozott egy neves professzorral, közel 500 tinédzser korú fiatal egészségügyi adatait vizsgálták a 90-es évektől kezdve. A kutatók emellett megkérdezték őket a depresszióérzésről és az olyan gondolatokról, mint a haszontalanságérzés vagy a hit hiánya.
0: A tinédzserek válaszreakcióit abban az esetben is figyelték, amikor arra kérték őket, hogy emlékeket idézzenek fel a boldogság szóval kapcsolatban. A résztvevőktől nyálmintákat vettek és figyelték a stresszhormon kortizol szintjének változásait. A negatív gondolatok ugyanis magasabb kortizol szinttel jártak, és a depresszió magasabb kockázatát is jelentették. Az interjúkat és a nyálvizsgálatokat aztán évente megismételték. Végül arra jutottak, hogy a boldogsággal kapcsolatos érzések felidézése tartósan kevesebb negatív gondolatot és alacsonyabb kortizol szintet is jelent.
1: Úgy tűnik, hogy a kellemes emlékek ellenállóbbá teszik a szervezetünket a depresszióval szemben, hiszen segítenek csökkenteni a stressz érzését a nehezebb időszakokban, és javítják az önképünket, hangsúlyozta Adrian Eskland. Ám ez csak akkor működik, ha egy adott nap pontos eseményeire emlékszünk. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Chilei Márványbarlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetbe jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal. Így a tóvizes maragd, türkiz és aquamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Slade Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10 ezer négyzetkilométer. Területű hegyi bányászok több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mintha csak a Mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és algáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél eloldálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és ezért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sóklistájukban található vörösszínű halapilik baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe a magasban sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légi felvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigetlen zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó külön a színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavat egy vékonyságban hófehér sóklistás szegély veszi körül, mert légi felvételeken különösen jól látható.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinói lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogy őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajót részenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolatott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométer gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente, suli!

0: 75-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedésgátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vasesztiér, Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apróbetűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölési búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Mely ez a legkirályabb rádió?
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lézben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jeges medve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az Autotuning. Az Autotuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autotuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szeztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.
2: Megkérdeztük,

0: 95 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbe-erdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedett azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem ötszörösére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100 ezer főre 37,9 helyett 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100 ezer férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100 ezer főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787 ezer férfi és 622 ezer nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97 ezer főt, utóbbi 93 ezer főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulást tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az aránya Milánói Egyetem kutatója, Carlo La Vecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szkül Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: Magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben. 9, 9.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mestere jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egy

0: Arfianka és Balivillő. A Görbe-erdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbe-erdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá! 97.5 Táskarádió, te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is benne.

0: 95 Taska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplök, Emma, Durján, Boglárka, Csókás, Dávid, Török, Marcel, Óvár, Jamrus, Gál, Zsombor és Porkla, Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio, és mellett a kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak, és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés. És ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.
5: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birka pörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: 97.5.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. július 22-én. Augusztus 3-án lesz a Hősképzés Plusz a székesfehérvári mentőállomáson. Megemlékezést tartottak az Icsi Ligetben. Üzembe helyezték a Szent György Kórház új CT készülékét. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A nyári szünidőben bővített hősképző programmal várja az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Életmentő kiképzés, élményprogram, pályaorientáció, ez a Hősképzés Plusz. A székesfehérvári mentőállomáson augusztus 3-án hétfőn 14 órakor kezdődik a program, melyre előzetesen kell jelentkezni a cakko.attila@mentok.hu e-mail címen. 2018-ban startolt el az Országos Mentőszolgálat hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak országszerte azok számára, akik szeretnék megtanulni vagy gyakorolni az újraélesztést. A népszerű programot most a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki, hiszen a szünidőben a középiskolások és egyetemisták is könnyebben tudnak időt szakítani egy valóban érdekes és a jövőjüket is meghatározni képes élményprogramra. Az augusztus 3-án 14 órakor kezdődő eseményen először megismerkedhetnek a résztvevők a mentő munkával és egy igazi mentőautóval, majd arról hallhatnak, hogy milyen munkaköröket és karrier lehetőséget kínál a mentőszolgálat. Az esemény zárásaként maguk is életmentőkké válnak, hiszen megtanulják és begyakorolják az újraélesztés helyes lépéseit. A Hősképzés Pluszon való részvétel regisztrációhoz kötött. A székesfehérvári 17. Honvéd gyalogezred emléknapján és a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. területvédelmi ezred alakulat napján ünnepi megemlékezést tartottak az Icsi Ligetben. A katonai tiszteletadással zajló eseményen az emlékező beszédeket követően koszorúzással rótták le kegyeletüket a katonák emléke előtt a résztvevők. Július 18-a az első világháborúban harcolt magyar királyi székesfehérvári 17. Honvéd gyalogezred emléknapja. A hős katonák tiszteletére hagyományosan minden évben megemlékezést tart a város az Icsi-ligeti emlékmű előtt. Ez a nap már tavaly óta a Magyar Honvédség Sipos Gyula 6. területvédelmi ezred alakulatnapja is. A 17-es gyalogezred Icsi-ligeti szobránál kora délelőtt rendezett ünnepség a himnusz hangjaival kezdődött, majd a Magyar Honvédség területvédelmi és hadikiegészítő parancsnokság parancsnoka mondott el ünnepi gondolatokat. Befejeződött az új CT készülék beüzemelése a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban. Így a berendezés már a mindennapi betegellátást szolgálja, közölte a székesfehérvári kórháza honlapján. Az új CT berendezés üzembe állításával a kórház diagnosztikai kapacitása jelentősen bővül, várhatóan hozzájárul a vizsgálatok várakozási idejének csökkentéséhez és a betegek gyorsabb ellátásához. A berendezés gyorsabb, pontosabb és biztonságosabb vizsgálatokat tesz lehetővé, miközben a mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozásnak köszönhetően kiemelkedő minőségű felvételek készülnek alacsonyabb sugárterhelés mellett. A készülék különösen hatékony az onkológiai és neurológiai és a sürgősségi vizsgálatokban. Így a legösszetettebb esetekben is megbízható diagnosztikai támogatást nyújt. Áll a közleményben. Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere Facebook oldalán örömét fejezte ki, hogy elkészült az egész város számára fontos fejlesztés. Reményeit fejezte ki, hogy az elmúlt években kivitelezett beruházások, így a két új kórházi tömb, a teljesen megújult szülészet és a parkoló építések folytatódnak majd, és az új kormány is hangsúlyt helyez a székesfehérvári kórház fejlesztésére. Szent István, Könyves Kálmán és II. András óriás bábjaival is találkozhatunk július 25-én szombaton a belvárosban, akik államépítő és reformer királyok voltak. A királyi séta az óriás bábokkal a Vörös Marti Színháztól indul 17 órakor és a Városház térig tart. A Szent Kristóf templomban július 26-án vasárnap 18 órakor ünnepélyes szentmise, majd gépjármű megáldás lesz, amelyre szeretettel várják az egyházközség, a fehérvári és az egyházmegyei híveket. A felújított közösségi ház is megáldásra kerül. Maroshegyen az 1940-es évek elején épült templom védőszentje, Szent Kristóf az a vértanú, aki máig nagy tiszteletnek örvend. A hagyomány szerint a 3. század elején Szamóban egy folyópartján élt, ahol egy remete tanácsára megkeresztelt keresztelkedése után az emberek szolgálatába állt és a folyóhoz érkezőket átsegítette a túlpartra. A történet szerint a teremtőt is vállán vitte át a folyón, aki a vértanúság koszorújával ajándékozta meg. A Szent Kristóf napi misén az Anya Szent Egyház búcsúnyerési lehetőséget biztosított a hívek számára. A Szent Misén a székesfehérvári ökumenikus kórus lép fel, Csekkéné Bányai Erzsébet vezetésével. Orgonán közreműködik Tóka Szabolcs, orgonaművész. Fesztivál helyszíné alakult a belváros, óriás bábok és fiesta hangulat színesítette a nyáresti programokat Fehérváron. A már jól ismert Királyok a belvárosban program és egy új esemény, a belvárosi fiesta csalogatta az embereket Székesfehérvárra. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat szombaton délután. A Királyok a belvárosban programsorozat második alkalmával olyan királyok vonultak fel, akik vezetők voltak a trónteremben és a csatamezőn egyaránt, mondta Jeszenszky Luca, a székesfehérvári közösségi és kulturális központ munkatársa. Idén először szervezték meg a székesfehérvári belvárosi fiesztát, az Icsiligettől a Hősök teréig változatos zenei produkciók várták a közönséget. A Városháza díszudvarán, a Merkur Hotel Magyar Király előtti téren, vagy éppen a Varkot szobor előtt DJ-k keverték fel az évszázad legjobb slágereit. Voltak, akik a padokon, babzsákokon pihenve énekelték a jól ismert dalokat, és sokan táncra is perdültek. Nagy sikert aratott a főutcán lefel közlekedő zongorista, aki a gyerekeket is örömmel vitte egy zenéskörre. Ez egy 2-3 éves ötlet, kifejezetten arról szólt, hogy a történelmi belvárosban legyen egy kis élet. Ez idén lesz aktuális, így hogy a Fezen előrejött júniusban, a Jazz Fesztivál meg a Királyi Napok augusztus eleje közepe, szóval gyakorlatilag van egy másfél hónapos üres járat a város életében, ahol a meglévő turisztikai látványosságok mellé kellett valami olyan kulturális attrakció, ami egy picit megmozdítja az embereket. Célzottan azért, hogy a belvárosban szép számmal levő éttermeknek is legyen valóban közönsége, mondta el Kovács Antal, megbízott szervező.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az NB1-e készülő Vasas FC otthonában zárt kapuk mögött játszotta utolsó nyári felkészülési mérkőzését a Videóton csapata az NB2 jövő szombati rajtja előtt. A mérkőzés gól nélküli első félidő után 1-0-ás fővárosi győzelemmel zárult. A mérkőzés egyetlen győztes gólját a 60. percben szerezte meg a Vasas. Horváth Rajmund baloldali beadását az érkező Koszta lőtte a kapu baloldalába, így lett 1-0. A Videóton számára ezzel véget ért a nyári edzőmérkőzés.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz!
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 95 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szórabírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika, azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
2: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, vagy egy deszkára fektették, végtagai kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötelekkel mozgatott görgök segítségével az áldozat végtagait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalom közepette sem volt hajlandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellenpattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szíj és terror hatására a szerencsésebbek már azelőtt megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
1: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
2: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy pattanyokkal teli vödöt tettek a szájával lefelé, majd az alját melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rákcsalók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogy átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
1: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsi kerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörés gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
2: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turianos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
1: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
2: Luke, én vagyok az apád.
1: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
2: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
2: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
1: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
0: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
2: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
1: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
2: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
1: Bárki, aki fölöttünk áll.
2: Isten?
1: Akár.
2: De azt mondta, hogy nem Isten.
1: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
3: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
2: Ilyen kis dagadt ember, aki úgy számított.
1: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
2: Sims.
1: De az csak egy játék.
2: Hát programozás.
1: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
3: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
1: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?
4: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 95.5 Társi Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es siker, 7-3-as siker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M's-et pakolt egymásra. És csak azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicz Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak,

0: jöttek ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
1: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öregdiák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
2: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vért csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: A 97 Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokon a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféle

0: bőven fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept. Ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra. Közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval. Majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgóolajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak. Most 6-okat ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmi rostban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. Ötödik jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. Hatodikként jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rock slágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper, az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Yuri sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
2: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
1: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi, fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitre bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén kép képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószer szerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefélsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teobá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Hogyan választ nyelvvizsgafajtát? Először győződj meg róla, hogy biztosan meg szeretnéd csinálni, mert semmi értelme, ha nincs kedved az egészhez. Alapból van, akinek nagy erőfeszítéseket kell tennie, hogy rászánja magát a tanulásra, ezért is ajánlom, ha egyedül ellustulod, akkor fordulj nyelvsulihoz vagy magántanárhoz. Nekem a nyelvsuli teljes mértékben bevált, ugyanis sokszor nem volt motivációm, de ott a tanfolyamon nem volt más választásom, be kellett mennem.
1: Elérkeztünk a következő ponthoz, a nyelviskola kiválasztásához. Nem egyszerű feladat, ugyanis függ a környezettől, tanároktól, tananyagtól. A legjobb, hogyha beülsz egy órára és kipróbálod, rögtön tudni fogod, ha mégsem ez a te helyed. Lassan azon kapod magad, hogy mennyit fejlődtél, és megdöbbenve konstatálod, hogy megvan az ára a belefektetett energiádnak. Ha netán valami gondod akadt volna, nyugodtan megkérdezheted a tanáraidat, ők pedig szívesen segítenek. Érdemes az iskolai tanáraddal is beszélgetni, mert nem mindenki magyaráz ugyanúgy, szóval könnyen meg lehet, hogy megérted azt, amit ezelőtt másnál nem.
0: Most hadd térjek rá a lényegre. Hogyan válasz nyelvvizsgafajtát? Ez nem egyik napról a másikra történik. Idő kell és sok türelem, mire végignézed a nyelvvizsgatípusokat, mert tényleg rengeteg van. A szintet egy egyszerű teszt kitöltésével határozhatod meg, amelyet bárhonnan letölthetsz a netről. És hogy milyen akreditált nyelvvizsgák vannak? ECL, Origo, BME, EuroXM, DEXAM vagy társalkodó. Nagyon egyénfüggő, kinek melyik válik be.
1: Ha már ott vagy és izgulsz, akkor amíg van egy kis szünet, játssz a telefonoddal, mert az elvonja egy kicsit a figyelmedet, vagy vihet stresszlabdát is. Én ilyenkor elő se veszem a tananyagot, mert az nem fog semmit sem segíteni, sőt, rontani fog a helyzeteden. Lazulj el, amennyire tudsz, és vágj bele!
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 97 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok, megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek-apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célvezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is, enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célvezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célvezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier-nek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BME fizikai intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katócsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje. A te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kilogramm nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kilogramm előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobe marhahús. A Kobe marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobe húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kilogramm igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag. Csupán dekorációs célokra használják. 1 grammja közel 50 ezer forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.

0: 95 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban, az

0: Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyósülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
1: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
0: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ

0: szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
1: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
0: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt, ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
1: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
0: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
1: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer, árasztja el az óceánt. 2017-es beslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
0: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
1: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
0: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
1: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
0: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
1: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
0: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
1: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
0: Haladás a cél felé.
1: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
0: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
1: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!
2: 97.5 Táskarádió.

0: runway. 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra sétanapon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: 97.5
4: All the time.
3: Táskorádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdalna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később, 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét.

0: Ez volt a Best of 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBC.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
4: Most!

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezik közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papír Írószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék előfordulhat, a felhős időben a légmozgás nem érénkül meg. Napközben 26-28 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Ként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: Ez a Táskarád.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszett el Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire.

0: Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
1: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
0: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
1: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A kígyó és az éj szárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Oraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor Oraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Nioxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Nioxiától.
1: Oraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelőapja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlannak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választás egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya: soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kiterje a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Quimby, Kispál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barney, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán. 3. nagy lemeze márciusban jelent meg, az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt. Többek közt a 4. magyar klipszemle fődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: babe. 19 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeket, eszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vaseszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus váradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket éleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers étel tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Már az anyamében gyógyíthatóvá válhat egy agyi rendellenesség.
1: Génszerkesztéssel már a születés előtt ki lehetne javítani egy ritka génmutációt, amely az Angelman-szindrómát okozza. Számolt be a felfedezésről egy amerikai napilap.
0: Ami soha meg nem kísérelt eljárás abból állna, hogy ártalmatlan vírust fecskendezve a magzat agyába, olyan molekula készletet juttatnának az idegsejtekbe, amellyel a genetikai hiba kijavítható. A tesztek alapján a terápia a várandóság második harmadában lenne a leghatásosabb, az agy ekkor még fejlődése korai stádiumában van. A rendellenesség, amelyet a terápiával kezelni lehetne, azaz az Angelman-szindróma, mely 15 000 baba közül egyet sújt. Aki a szindrómával születik, annak kicsi az agya, gyakran szenved rohamoktól, járási, alvási és nyelvfejlődési nehézségektől. Van, aki egész életében egy szót sem szól.
1: Az alvási rendellenesség olyan súlyos lehet, hogy a szülők úgy érezhetik, be kell zárni a gyereket éjszakára, nehogy felébredve súlyos balesetet szenvedjen a házban. Mondta el Mark Zilka, az Észak-Karolinai Egyetem neurológusa, aki a kutatás vezetője is egyben. Az egészséges ember minden génjéből egy párt hordoz, egy-egy szülőtől örökli a pár egy-egy tagját. Nem mindig kapcsol be a génpárok mindkét tagja. Amikor az agy normálisan fejlődik, az UBE3A nevű gén anyai kópiája van bekapcsolva, az apai kópia pedig néma. Az Angelman-szindrómában az anyai UBE3A hiányzik, vagy néma, ami azt jelenti, hogy ez a gén egyáltalán nem működik. Zilka a genetikai ollóval, vagyis a CRISPR-Cas9 génszerkesztési eljárással kapcsolná be az apai génkópiát. Egérkísérletekben bizonyították, hogy az anyamében elvégzett génszerkesztés aktiválja az UBE3A gént az agykulcs területein.
0: Az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén Washingtonban Zilka elmondta, hogy a gondolkodásban szerepet játszó agykérekben, a tanulásban és a memóriában kulcsfontosságú hipokampuszban és a mozgásszabályzó kisagyban indította be a génműködést a génterápia. Ezután laboratóriumban tenyésztett emberi agysejteken is bizonyították a génszerkesztés hatásosságát. Ez nagyban valószínűsíti, hogy embernél is használható lehetne a terápia, emelte ki Zika.
1: Még soha nem dolgoztak ki olyan génterápiát, amelyet közvetlenül a magzat agyába fecskendeznek. Az észak-karolinai tudósok módszere lenne az első, amely további kórok, köztük az autizmus egyes formái gyógyításához nyitná meg az utat. Az Angelman-szindrómát már akár a fogantatási utáni 10. héten ki lehet mutatni az anyai vérben lévő magzati DNS-ből, kezelése azonban nem létezik. A szülők megkapják a diagnózist, és nincs mit tenniük, nagyon nehéz döntés előtt állnak. Az új eljárás talán új esélyt adna nekik, tette hozzá a tudós.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában, sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer.
1: Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőrsérüléseinek regenerációját, különösen az égési sérülése gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt.
0: Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
1: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az oliva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
0: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99%-a víz és csak 1%-a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
1: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejtjeinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
0: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloe szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
1: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloe minden esetre megér egy próbát. Nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloe-t rendeli betegeinek.
2: Hello!
3: Hello!
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtést nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: A te rádiód.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szélsebességében megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: 97.5 Táskarád.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyveslányok.
3: Mit található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.
8: Táskarádió.

0: mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motor gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000 gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sport megszerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője, több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 ezer féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, más néven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 ezer utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.
2: Megkérdeztük, te mi

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Április 2-a az autizmus világnapja, de mi is az az autizmus? Biztos hallottál már az autizmusról, ha nem, akkor is érdekes lehet számodra ez az adás, hisz bármikor szembe jöhet veled egy autista ember.
1: Az autizmus egy spektrumzavar, ami az agyi állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az autizmus egy olyan spektrum, ami a kissé furcsán viselkedő, különcöktől az egész nap az ágy szélén üldögélő, ringatózó, nem kommunikáló autistákig terjed.
0: Ugyanakkor az autisták valami emberfeletti módon tudják különös képességeiket és kifinomult szavakat, nem kifejező tudásterükkel kifejezni önmagukat. Egyes autisták hiperérzékenyek is. Jóval előre megérzik a hőmérsékletváltozást, a nagyobb viharokat, vagy előre próbálják jelezni, hogy valami baj fog történni. Más autisták a legkisebb nesztől is kiborulnak, sírni kezdenek, és még más autisták képesek emiatt az egész utcát elárasztani hangjukkal.
1: Nagyon jellemző az autisták többségére a monoton tevékenységek elvégzése minden nap, akár a nap 24 órájában ugyanakkor és ugyanott. Például, ha egy autista gyermeknek nincs minden este ugyanott, ugyanúgy, abban a kis pohárkában a fogkrémje, és nincs benne ugyanannyi, az bizony elég rossz állapotot idéz elő az adott autista gyermekben. Egy kutatás kimutatta azt is, hogy az autista gének 102 fajtáját ismeri már a tudomány név szerint.
0: A CEL című tudományos labban ismertetett vizsgálatban a világ több mint 50 kutatóintézete vett részt, pontosan 102 gént azonosítottak, amely az ASD-hez kapcsolható, ezek között van néhány tucatnyi olyan, amelyeket eddig nem ismertek. A gének közül néhány az intellektuális képességek hiányával és a késedelmes fejlődéssel is összefüggésben áll, közölték a tudósok. Mások kifejezetten az ASD-re jellemzőek és összefüggnek a társas képességek hiányával is, amely az autizmus jele.
1: A tudósok korábban 65 az autizmushoz köthető gént azonosítottak. Buxbaum szerint kutatócsoportja a tanulmány mértékének is köszönhetően talált ennél jóval többet. Több mint 35 ezeren vettek részt a vizsgálatban, köztük csak nem 12 ezer autista, valamint szüleik, az ASD által nem érintett testvéreik és más nem autista személyek.
0: Reméljük, tudtunk segíteni az autizmus felismerésében. Fontos, hogy genetikai betegségüktől függetlenül ne különböztessük meg őket normál embertársainktól. Legyünk velük április 2-án.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét. Ez a Hello.
3: Hello.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: 97.5.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sok tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. I love it. Ez a Hello. Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello 2026. július 22-én. A mai adásban Küterréka Rozina, a Kartoncsigák zenekarral készített interjúját hallhatjátok hamarosan, és Ausztriába is elrepítünk titeket, ugyanis a Lánchoz Kornél Gimnázium szervezett egy osztrák tanulmányi utat, amiről a résztvevő fiatalokkal Péntek Virág készített interjút.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Küterréka Rozina és a Kartoncsigák. Itt van velünk Küttel Vince, Küttel Bálint és Küttel Dávid Boldizsár.
2: Sziasztok!
3: Hello! Hát igen, a Barnabás nem jött el, mert nem tudom miért egyébként, de közölte velünk, hogy nem jön, úgyhogy csak hárman jöttünk.
1: Fiúk, meséljétek el nekem, kérlek, hogy honnan jött a banda neve, hiszen Kartoncsigák milyen érdekes név ez?
3: Hát ez egy érdekes sztori, ebben a Vincék nem annyira voltak benne, mert ez a Barnival ketten történt meg velünk. Igazából hát egy elég ilyen szürreális szituációba történt, hogy itt Fehérváron sétáltunk így az utcán, és egy random ilyen kéregető úr odajött hozzánk, és akkor kérdezte, hogy ezért nem tudunk adni valamit, és mondtuk, hogy jó, de persze, adtunk neki egy pár forintot, és akkor mondta, hogy jó, de rendes csigák vagytok, nagyon rendes csigák vagytok ti. És akkor néztük, hogy milyen csigák, miért vagyunk csigák, és akkor mondta, hát ilyen csigák, ilyen kartoncsigák, és akkor innen jött az ötlet. Ugye ekkor már zenéltünk, és akkor pont ezen gondolkodtunk, hogy mi legyen a banda név, és akkor innen jött.
1: Testvérekként gondolkoztatok, vagy álmodoztatok azon, hogy együtt majd lesz egy zenekaratok, esetleg kiegészülve emberekkel, mint például a Barni?
3: Hát mondjuk a Barniról nem álmodoztunk.
2: De hogy igen. Szóval igen, ez gyerekkorunk óta zenélünk együtt, meg így egyszerűbb is volt, azért nem kellett dobos keresni, mert volt a saját öcsém, aki dobolt. Ugyanígy basszus gitározott, van még egy öcsém, a Marci is, Oldi is. Szóval igen, ez nem csak hogy álom volt, hanem igazából sokkal egyszerűbb így zenélni, hogy nem kell. Igen,
3: ez így magától történt.
1: Ha már itt tartunk, elmondanátok, hogy ki milyen hangszeren játszik a bandában?
2: Persze. Én gitározom.
3: Én dobolok. Én is gitározom, és én énekelek is. És a Barnabás, aki nincs itt, ő basszus gitározik, említsük meg azért.
2: Igen.
1: Persze, lélekben itt van velük.
2: Igen.
3: Hát.
1: És meséljetek kérlek nekem arról, hogy hogy kezdődött el, vagy mi volt ez a pont, hogy így gondoltátok, hogy vágjunk bele, legyen egy zenekarunk. Hogy indult ez az egész?
3: Hát szerintem ilyen pont nem nagyon volt. Mármint ugye alapvetően ez az egész zenekar úgy indult, hogy a Bálint meg a Vince még akkor nem volt benne, hanem én találtam ki a én barátaimmal, meg osztálytársaimmal.
1: Szóval te vagy a frontember?
3: Hát igen, én. És aztán így magától, vagy nem így direkt be mondtam a Vincének, hogy akkor álljon már be, hanem így igazából kisegített minket.
2: Jó összeget ajánlottam, hát amit nem tudok nem is mondani. Nekem még jobban.
3: Na mindig, és akkor így szép lassan igazából lecserélődött a dobos is a Bálintra, tehát így magától alakult ki, hogy de mondjuk én valahol sejtettem, hogy úgyis az lesz a vége, hogy a tesóimmal fogok zenélni, mert most minek zenéljek, kvázi idegenekkel, érted?
1: Belenézhetnénk egy kicsit a gyakorlati részébe a bandának, hogy például, hogy zajlik nálatok egy próba, vagy ki hozza az ötleteket, hogy állítotok össze egy zenét?
2: Igen, az ötleteket általában Boldi hozza azért a legtöbbet, bár ugye én, mivel van köztünk korkülönbség, már régebben is zenéltünk a Bálinttal együtt, és maradt egy csomó ötlet régebről, amit sose fejeztünk be, de igazából így, hogy a Boldi adott egy kis plusz hozzá, nem is kicsit, így egyre több régebbi ötletet is sikerül befejezni, és a Boldi meghozza az újakat, szóval igazából az itt tök jó együtt működik.
1: És Boldi írja a dalokat?
3: Hát a szövegeket igen, zenében meg igazából azt így közösen szoktuk összehozni szerintem, főleg amikor már így végleges lesz egy dal.
1: Egy próba milyen gyakran vagy nehéz összeegyeztetni munka és iskola miatt?
2: Hát igen, ezek miatt is, meg azért is, mert alkalmatlanok a Boldizsár és a Barnabás arra, hogy bármi időpontot egyeztessünk közösen, de nyilván ez nem egy egyszerű szituáció, de azért mindig sikerül valahogy megoldani.
3: Azért koncertek előtt egy-két próbát minimum össze tudunk hozni, vagy hát próbálkozunk.
1: Tudni lehet, hogy az ilyen nagyobb zenekaroknál vannak ilyen próbatermi szabályok, nem tudom, nem léphet be nő a próbaterembe, vagy ilyesmi, nálatok vannak ilyenek?
2: Bármilyen nőt nagyon szívesen látunk.
3: Igen, csak igazából egyiknek sincs kedve ott állni a igen. Zaj közepén, és szóval ez egy ilyen mitosz, hogy ott nők jönnek, senki nem jön oda, aki nő.
2: Te is voltál múltkor.
3: Igen, te a saját húgunk jön, de...
1: Leginkább ültem a sarokban, ja, nem volt igaz. Nagy...
2: Nem, amúgy elmény. Nincsenek szabály, de be kéne vezetni, szóval, hogy igazából biztosan jó lenne, hogyha lenne mondjuk ilyen, hogy valaki kitakarít néha, ja, esetleg nem késünk el, meg...
3: Hát ez egy ilyen anarchikus szoba, vagy terem, ahol, amikor próbaterembe vagy az, hogy szerintem ott nincsenek nagyon szabályok, nem?
2: Nem.
0: Hamarosan folytatjuk a Hellót. A 97.5 Táskarádió bemutatja Táskarádió kukac Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és benne folytatjuk a beszélgetést a Karton Csillag zenekarral.
1: Milyen közel álltok ahhoz, hogy kiadjatok albumot, vagy felvegyetek, vagy bármilyen zenét megjelentsetek így az internetre?
2: Hát igazából szerintem így a számok mennyisége, vagy így az nagyjából megvan, még minőségileg talán van mit rajtuk azért javítani, hogy tényleg ilyen stúdiókész állapotban legyenek szerintem. Tehát, hogy élőben már nyilván jól szólnak, de azért még van rajta mit így kicsit finomítani a dalokon, de hát nem tudom, hogy mikor adunk ki egy albumot, de remélem, hogy minél előbb, mert most már nagyon
3: szeretném. Most nyáron ez a terv,
2: vagy igen, igen.
3: Az jó beszéltük meg, hogy nyáron lenne összetett. Most már beéretne, van annyi anyag, hogy egy ilyen 6-7-8 számos albumot simán föl lehetne venni.
2: Igen.
1: Ahogy összeraktok egy számot, az milyen hosszú időbe telik, vagy ez teljesen változó?
3: Nagyon változó, ja. Valamelyik egy 5 perc alatt sikerül, valamelyik meg elkezdtem 12 évesen gitározgatni otthon azt a számot, és azóta nem sikerül befejezni, szóval, hogy nagyon-nagyon változó.
2: Igen, meg ez ilyen több rétegű, mert mondjuk, ha én otthon egyedül megírok egy dalt, mondjuk akusztikus gitáron, azt még ugye meg kell csinálni nyilván teljes zenekarra. És van, hogy mondjuk otthon nekem az tök gyorsan így, úgy, ahogy van, egybe megszületik szöveggel, zenével, viszont amikor meg összerakjuk, akkor meg napokig próbálkozunk az, hogy normálisan szóljon, és akkor azon így megakadunk. De van, amikor meg tényleg így egyből összeáll, és minden tök jó.
1: Térjünk át egy kicsit a koncertekre. Milyen gyakran van koncertetek?
3: Szerencsére egyre többször amúgy mostanában. Ilyen havonta van.
2: Igen, havonta.
3: Most így szokott idén körülbelül
2: legalább egyszer.
3: Igen.
1: Nehéz így feltörekvő zenekarként koncerteket szervezni, vagy ez hogy működik?
2: Hát nem feltétlenül azt mondanám, hogy nehéz, mert egyébként írsz egy e-mailt, aztán valamikor csak válaszolnak. Inkább ennyi, hogy így idő, meg az, hogy nyilván így az, hogy feltörekvő zenekar vagy, akkor azért úgy is fognak kezelni, meg ebből még nyilván nem keresünk milliókat, meg 10 000-eket se, de...
3: sőt, nullára jó.
2: Igazából a benzinpénz általában drágább, de mindegy, szóval... De hát ezt is meg kell élni, tehát végig kell menni ezen a ranglétrán szerintem, hogy eljuss oda, hogy hova szeretnél.
3: Hát jó, ez úgy megy, hogy nem a helyek keresnek meg általában, tehát az ritkább szerintem, hanem ilyen szintű zenekarként magadnak kell így menedzselni, ezt megirogatni mindenkinek, meg bejutni helyekre, meg kérdezősködni, tehát, hogy... De amúgy meg van rá nagyon sok lehetőség, vagy most én inkább Budapestet tudom, de ott meg nagyon sok lehetőség van, vannak kis klubok, kis helyek, ahol lehet zenélni, úgyhogy fölépni.
1: Amikor hallgatunk titeket, mint nézők vagy hallgatók, van olyan hangzás, amit szeretnétek, hogy így érezzünk?
3: Jó kérdés. Van amúgy egy hangzás szerint, amit így abszolút kerget mindenki, aki zenél, de az sose jön össze. Szóval igazából azt nehéz megszokni, hogy van a fejedben egy elképzelés, hogy hogy szeretnéd, hogy hogy szóljon a akárcsak te magad, mint zenész, meg akárcsak zenekar együtt, és a sose fog összejönni, és igazából ezt szerintem el kell engedni, és valahogy mindig igazából kihozni a legjobbat az adott lehetőségből. Hát igen, ez helyfüggő is, meg sok mindentől függ, mondjuk, hogy például koncert és koncert között szokott lenni azért különbség. Nyilván van egy alaphangzás, meg egy felismerhető hangzás talán, de hogy a hely adottságaitól is függ, hogy mondjuk hogy szólal meg egy zenekar. De így igen, elgondolásban ugyanez a cél mindegyik koncertnél például.
1: Van kedvenc koncert élményetek, vagy bármilyen fellépés?
2: Ez egy nehéz kérdés.
3: Nekem van amúgy kedvenc koncertélményem. Méghozzá mi volt ez neked, amit csináltunk? A Szalagavatója, Boldi Zsák. Szintén kicsit nehézkesen indult, mint ez a mai reggel, mert nem gondoltam volna, hogy valaha újra a gimi közelébe megyek. Nem egy egész napos szalagavatóra.
2: Igen, az kemény volt.
3: De végül olyan jól sült el, hogy azt nagyon szerettem.
2: Igen, az meglepős, hogy jól sikerült.
3: A világ legunalmasabb műfaj, szerintem egy szalagavató, és a végén az egész közönség tombolt meg a Boldinak a iskolatársai is tökre örültek, hogy
2: igen, mert ugye ez egy ilyen tökre nyilván megszervezett, nem tudom, komoly keretek közé rakott cucc, és tök jó, hogy így igazából ezt megbontottuk. Úgyhogy az vicces volt.
1: De konkrétan itt mi is történt, hogy felléptetek és...
2: Hát igazából az volt, hogy ugye nálunk úgy volt a szalagavató, hogy minden osztálynak több műsort kellett csinálni, és akkor a mi osztályunk az kitalálta, hogy akkor, ha már így benne vagyok én is, meg a Barni is, ugye ő a basszusgitáros, akkor lépjen fel a zenekar, és akkor a osztály megcsinál rá valami koreográfiát, és ezt egy nagyon szigorú tanárnő szervezte, és mindennek úgy kellett lennie, ahogy megbeszéltük, és akkor eljátszottunk egy saját számot, és nehéz volt együttműködni egy kicsit a tanárnővel, mert sokkal szigorúbb volt a felfogása a szalagavatóban, mint nekünk, és Hát ezért igazából úgy döntöttünk, hogy amikor már élőbe ment az egész műsor, akkor...
3: Nem játszhattunk el egy számot.
2: Igen,
3: igazából,
2: igen nem játszhattunk el egy számot, ez volt a lényeg.
3: Igen, mert... ki volt kötve, hogy azt a számot, amit játszottunk, amúgy ez a Mocskos Idők című szám volt, azt nem játszhatjuk el.
2: Igen, és aztán végül is itt élőben úgy döntöttünk a színpadon, hogy hát ha már ott vagyunk, akkor mégis eljátsszuk. De igazából ebből akkora buli lett, hogy tényleg az évfolyam társaink berohantak a színpadra, meg az osztálytársaink, meg a közönség is tapsolt, meg minden, szóval, hogy nagyon-nagyon jól sült el végül.
1: Volt valami apropó, hogy pont a Mocskos Időket szeretnétek eljátszani?
3: Egy nagyon jó szám, nagyon szeretjük.
4: Meg a, nem az osztályfőnöknek volt?
3: Igen, a kedvenc szám volt az osztályfőnöknek.
2: Osztályfőnökünk kedvenc.
3: És meg szerette volna, hogy eljátszunk, úgyhogy eljátszottunk.
2: Igen.
0: Hamarosan jövünk további részletekkel.
5: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és benne folytatjuk a beszélgetést a Kartoncsigák zenekar tagjaival.
1: A tizenétek milyen stílusú, ha meg lehet így fogalmazni? Van rá valamilyen szó?
2: Alternatív rock, vagy hát így az elég tág. Hát,
3: most már egy tág fogalom, igen, ezt mindenre rámondják, de talán azt lehet rámondani.
2: Igen. Ilyen klasszikus alternatív rock szerintem.
3: Igen. Na, mint, hogy nyilván az egész alapvetően a klasszikus rockra épül, de...
1: És a számaitokban mennyi trágár szó, vagy csúnya szó, vagy bármilyen nehezebb téma, vagy nem nehezebb, de hogy amiről nem szoktak annyira írni, felelhető?
3: Hát, röviden igen.
4: De nem kifejezetten.
2: Igen, tehát nem arra épült.
3: Nem arra épült, igen, hogy egyáltalán, de azért néhol felelhető a szövegekben. Hát és talán témákban vannak olyan dalok, amik esetleg ilyen érzékenyebb témák lehetnek, de igazából annyira nem. De, vagy szerintem ezek nem érzékeny témák, valakinek esetleg az lehet. Nem tudom.
1: Akkor ilyen rockot játszotok, és a rockkoncerteken kívül van más zenekar akár, vagy fellépés, ahol játszottatok, és teljesen másféle?
2: Hát nekünk, Vince, van másik zenekarunk. Mi játszunk egy másik zenekarban is. Az hasonló, ugyanúgy rockzene, de az inkább ilyen punk rock, vagy ilyen noise punkos, tehát picit ilyen keményebb témák vannak zeneileg mondjuk, úgyhogy ez picikét más stílus, meg azért szoktunk más ilyen előadásokban is szerepelni, ami úgy szintén egyáltalán nem is rockzene, vagy picit köthető a rockzenéhez, úgyhogy vannak ilyesmik.
1: Nehéz kettő zenekar között balanszálni?
2: Hát szerintem csak időben, vagy igen. Tehát, hogy másban szerintem meg jó, hogyha több stílusban van az ember, vagy így, vagy nekem például segít az, hogy több zenekar van, meg több stílus jelenik, meg úgy jobban lehet fejlődni, és úgyhogy...
4: Én is abszolút el tudnám fogadni, hogyha mondjuk lenne mondjuk négy zenekar.
2: Igen, tehát hogy ha full time-ba ezt csinálnám, az lenne legjobb.
1: És egyébként mit csináltok zenén is mellett? Ugye Baldi iskolába jár, de ti esetleg.
2: Én informatikusként dolgozom amúgy, szoftverfejlesztőként egy cégnél.
1: És mióta?
2: Hát a szakmában ilyen 5 éve körülbelül, most ennél a cégnél ilyen 2 éve nagyjából.
1: Vince?
4: Hát én több dolgot is csinálok, nekem van saját vállalkozásom mellette, zenélek, zenekörül is van olyan munka, amiket csinálok. Most ebből, hogyha belemennék, akkor az hosszasan sorolhatnám, de igen, szóval dolgozom.
1: De akkor az a cél, hogy zenéből éljetek később?
4: Hát úgy fogalmaznék, hogy jó lenne. Persze.
2: Az lenne a legjobb.
3: Igen, tehát inkább ilyen álom. Tehát, hogy lehet cél is, de...
4: Szerintem igazából...
3: De ez szerintem elég nehéz elérni itt, főleg Magyarországon, hogy csak a zenéből meg tud élni, mert nem a legegyszerűbb karrier talán.
1: És Baldi, ugye te most végzős vagy. Van olyan munka, amit így szívesen csinálnál?
3: Nem tudom igazából, ha tudnám, hogy mit csinálnék szívesen, mármint amit gondolom a zenélésen kívül, akkor talán most egyszerűbb lenne így a továbbtanulás is, meg minden, de...
4: Ne aggódj, én azóta sem tudom szólni.
3: Úgyhogy így most nem tudok egy olyan munkát, vagy ilyen irányt mondani. Most ugye biológiával fogok tovább tanulni, de még pontosan nem tudom, hogy...
1: És hogy nem a zenével?
3: Hát igazából én nagyon rég jártam már zeneiskolába, és egy ilyen zenei főiskolára meg szinte biztos, hogy nem mennének föl, mert nincs meg mondjuk ott a zeneelméleti hátterem, meg... Szóval nagyon rég tanultam szolfést például, meg kottát olvasni, meg ilyenek. Úgyhogy ez már egy ideje nincs az életemben.
1: Most ugye gitározol, de milyen hangszert tanultál a zeneiskolában?
3: Hát én úgy kezdtem, hogy népi furúja, klarinét, egy időben szaxofonoztam, és utána kezdtem el gitározni.
1: És ezt teljesen magadtól tanultad?
3: Hát igen, meg a Vincétől. Azért Vince segített benne.
1: Ha már itt tartunk, ki a jobb gitáros, Vince vagy a Baldi?
3: Hát a Vince.
1: És ezt csak azért mondod, mert félsz tőle, vagy tényleg?
4: Ez hogy van az, hogy külön-külön mind a kettőnk szar, de igazából együtt meg jobbok vagyunk mindenkinél, szóval, hogy...
1: Hol szoktatok fellépni, vagy hol léptek fel esetleg legközelebb?
3: Hát, hogy hol lesz koncert, azt most még így pontosan nem tudom megmondani. Szervezés alatt állnak, de a legjobb módja, hogy ezt kövessétek, az talán az Instagramon van, hogyha Kartoncsigák név alatt bekövettek, mert oda szoktunk mindent kirakni, illetve Facebookon is kint szoktak lenni az események. Úgyhogy most nem tudok pontos időpontot mondani a következő koncertre, de igyekszünk szervezni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: it's you. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello-m, és nem tudod, hogy milyen egy igazán feltörekvő fiatal zenekar, akkor hallgass ide, mert itt vannak a kartoncsiák.
1: Mi az a cél, amit ha elértek, akkor így azt gondoljátok, hogy oké, megcsináltuk, kész, elértük. Van valami ilyesmi?
2: Szerintem ilyen, hogy van egy, amit elérünk, és utána így kész vagyunk, olyan nem lesz. Persze vannak olyanok, amit tök jó lenne elérni.
3: De mindig van egy következő, igen, szerintem is.
1: És jelenleg mi?
2: Azt szerintem az album. Azt kimondhatjuk, hogy az a következő, most hatán felvegyük a számokat.
1: Igen. De akkor, ahogy mondtátok, ez már egészen közel van nyár.
2: Hát ugyanez ideálisnak tűnik.
3: Igen, igen. Mert nyilván már eddig is beszéltünk róla, de talán most tűnik úgy, hogy tényleg így.
1: És hogyha tényleg felveszitek ezt albumra, akkor hol hallgathatjuk meg?
2: Mindenhol.
3: Spotify, YouTube Music, Apple Music.
1: Ha jól tudom, ti léptetek már fel Rehabon is, és a Söréden fogyatékkal élők táborában. Ide hogy kerültetek, vagy volt már milyen cél, hogy oda eljutassátok a zenét? És oda is rockot vittetek?
3: Oda nem feltétlenül így, mint kartoncsigák felállásként mentünk, hanem ugye édesapánk is zenélt, és ott őt keresték meg, meg ő mondta, hogy menjünk föllépni, és hát oda nem ezt a klasszikus rock felállást vittük, hanem akusztikus gitárt inkább, meg mondjuk egy zongorát, szóval ilyen egyszerűbben zenéltünk ott, és sokkal inkább ilyen örömzeneszerűen, hogy tényleg így a... Hát, hogy ilyen örömzene, hogy élvezzék, meg mi is élvezzük, nem egy ilyen komoly színpadi fellépés volt, hanem egy ilyen együttzenélés, például a Rehabon ott volt, aki hozott gitárt, akkor ő belépett, és akkor eljátszottunk ilyen klasszikus dalokat, amiket így mindenki ismer, meg így énekeltek, szóval az inkább egy közös dolog volt.
1: De akkor ez ilyen családi inkább, de ide viszitek a Barnit is?
3: Hát igen, ez inkább családi, de Barnit is néha el szoktuk vinni, igen.
1: Ő már szinte családtag.
3: Így is fogalmazhatunk, bár most ugye nincs itt.
1: Egy utolsó kérdés. Miért nincs lány a bandában? Nem merült fel soha a nevem? Hugotokként?
2: Szerintem mindenkinek jobb ez így, de
3: nem
2: neked jobb ez így.
1: A szomorú tény, én is tudom. A nővérünk?
2: Szerintem ez nem, hogy az, hogy nem egy nem azért kirekesztő nem. Dolog, hogy akkor lányok nem értnek fel,
4: nem az, hogy úristen a nővérem, vagy a kisugom, nem játszok vele egyáltalán, nem így van. Hanem csak így, nem tudom.
1: De akkor nem is akartok női hangzást
2: a... Hát ez nem cél szerintem, de ez semmi olyan nincs benne, hogy most nem tudom, hogy ez most így eléggé... Szóval nem azért, mert ítéljük a női hangzást, hanem ez így most jó. Szóval,
4: hogy... Igen, de lehet, hogy majd nem tudom, egy vagy két év múlva arra jutunk, hogy hú, de jó lenne mondjuk ezeket a számokhoz egy női énekes, és akkor...
3: Szóval lesz is női hangra igény, akkor nem akarnak elszomorítani, de nem biztos, hogy te leszel az.
1: Hát fiúk, köszönöm szépen, megpróbálom nem zakon menni, de nagyon örültem, hogy itt voltatok.
4: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Igen, köszönjük.
0: Mi pedig folytatjuk a Hello-t hamarosan.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Péntek Virág, vendégeim Beli Villő és Péntek Jászmin.
1: Sziasztok!
0: Mai adásunkban ausztriai tanulmányi kirándulásról lesz szó. Az első kérdés, melyik volt a kedvenc programjaitok?
2: Hú, kezd egy Jászmin, te tudod már?
1: Hát nekem az egyik kedvenc programom az volt, amikor felmentünk Tauplitzba, remélem jól mondom ki a nevét. Az igazából olyan volt, hogy hát a busz felvitt minket a Heidner Kind of a tetejére, és akkor ott kaptunk egy kis szabadidőt, egy ilyen másfél órát, vagy lehet, hogy volt kettő is, és igazából mentünk, felfedeztük, felmásztunk, sétálgattunk, és annyira szép volt a kilátás, hogy én egyszerűen azt így imádtam.
2: Meg ugye az ilyen fakultatív is volt, tehát az, ilyen az volt, hogy aki akart, ment, aki nem.
1: Igen.
2: Egyébként az nekem is tetszett, mert az így pókláztunk,
1: amerre jó volt. És ugye hát nem volt így nekem megszokott ugye így a hegyek, sőt én még soha nem is jártam Ausztriába, úgyhogy ez tényleg így az egyik kedvenc programom volt. És Villő, neked?
2: Nekem szerintem egyébként a kedvenc programom talán Obersalzberget mondanám, mert ugye átmentünk Németországba is. Documentation Center, az volt a
1: igen,
2: neve,
1: látogató a kis
2: igen, ilyen múzeumszerű volt, tehát igen. Hogy ilyen második világháborús, tehát az ott történt dolgokat. Hát tudtuk meg minden, és volt ugye ilyen audio guide.
1: Magyar audio guide-ot kaptunk, szóval tényleg abszolút igen, követhető volt az egész.
2: És voltunk szerintem kb. 3 vagy 4 múzeumban. Az első olyan ilyen múzeum volt, vagy nem tudom, ahogy nem maradtam le, és mindenkivel együtt mentem, és ez nekem akkor egy ilyen békesség volt.
1: Igen,
2: tehát hogy így mentem, oké, egy nagyon picit, tehát hogy láttam, hogy ti már mentetek így tovább, és én egy perccel, kettővel később mentem arra felé, de mindig láttalak titeket, hogy merre vagytok, és ez annyira megnyugtató volt, mert előtte állandóan észével, hogy lemaradtam, úgyhogy ezt imádtam.
1: Ezt a programot én is amúgy egy kedvencnek mondanám, mert tényleg nagyon érdekes volt, vagy úgy, hogy szeretem a terit is, és hát itt hát jó nagy betekintést kaptunk ugye a történelembe, tényleg nagyon követhető volt
2: igen,
1: szerintem.
2: Igen, nagyon érdekes volt.
1: Igen, nagy, kaptunk azért bőven idő, szóval ilyen 2 órát biztos kaptunk, lehet még több
2: másik,
1: is volt.
2: Nekem annyira tökéletes volt ez a 2 órás időintervallum. Hogy ilyen pont mindent megnéztünk, igen. Volt ilyen kis vetít, és azt igen. Is végignéztük, szerintem tök jó.
1: Igen,
2: meg
1: nagyon jó
2: a magattal is végignézős
1: rész. Igen, meg amúgy tök jó volt, mert hogy interaktív volt, tehát azt mondta a videó, hogy volt egy olyan filmes rész, ahol tényleg leültél, ott volt németül, de volt mindenhol angol felirat, szóval így tök érthető volt, tényleg az audio guide az magyarul volt, illetve hát tekintést kaptunk ugye a bunkerbe is, vagy hát egy ilyen részébe.
2: Igen.
1: Úgyhogy hát jó volt, igen.
0: Ez szuper. És van olyan program, amit így megváltoztatnátok?
1: Hát az első nap az úgy nézett ki, nem az a második nap volt, hogy volt ilyen hajókázás egy tavon, aztán ilyen kis strandolás, egy kis nagyon cuki, ilyen eldugott részen, az nagyon szép volt. Aztán viszont az utolsó program az volt, hogy elmentünk egy ilyen mezit lábas, ilyen kis tanösvény szeriségre.
2: Hát, nem az volt az utolsó, mert utána még mentünk
1: egy kastélyt,
2: azt hiszem.
1: Igen, egy ilyen várkastély, vagy valami ilyesmi volt.
2: Igen,
1: jó, akkor elnézés. De hogy volt egy ilyen kis tanösvény. Hát én azt vettem észre, hogy ez nagyon sok embernek egyébként nem tetszett, nem jött be, nagyon sokan így félve indultak el rajta, valakik végig sem mentek ezen a pályán, voltak azért bátrak, mint a Villő, vagy a Johanna.
2: Igen, mi végig
1: akik tényleg végig mentek az egész pályán, még sáros is lett a lábuk, meg fú, nem tudom. Na hát én például nem voltam ilyen bátor, mert szerintem Virág se, viszont mégis kipróbáltuk, úgyhogy én egyébként ezt a programot hogy lehet lecserélni valami másra, mert szerintem ez kicsit unalmas volt, meg felesleges időpazarlás. Igen, nekem ez így annyira nem tetszett, meg azt hattam is, hogy a többieknek sem.
2: Nekem ez a program igazából, mármint, hogy tetszett, tehát, hogy egyébként aki szereti az ilyesmit, annak a sárban dagonyázós rész a legviccesebb, nem tudom. Nekem inkább csak az, hogy én voltam itt Magyarországon is, Mezitlábas Parkban, szóval tehát, hogy így nem volt annyira új dolog.
1: Semmi extra,
2: úgyhogy, ha valamiért lecserélték volna, akkor nem sértem volna meg, de én igazából nagyon élveztem, meg ott így a vízbe is körbe mentünk, szétfagyott a lábam, azt hittem letörik, igen. Tehát, hogy de egyébként én azt élveztem, és nem tudom, igazából nekem nem volt annyira olyan program, amit így lecserélnék, mert hogy mondjuk annyira nem élveztem volna, meg nem tudnék rá alternatívát mondani, hogy akkor helyette mit csináljunk.
1: Igen, szóval. Ez az, hogy nekem sem jut most így más eszembe, hogy mi lehetne helyette, viszont ha kéne valamit lecserélni, vagy így elhanyagolni, számomra ez lenne.
3: Hamarosan folytatjuk a Hellót.
4: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, és benne Ausztriába kalandozunk egy kicsit, legalábbis a fiatalok Ausztriában szerzett élményeikről számolnak be.
1: Mi volt a legfurcsább emléketek?
2: Na, az viszont egyetemen, nem ez itt lábaspárba volt.
1: Tehát, hogy... Idősre, hogy... Ja, igen, tehát, hogy...
2: Akarod-e mondani, Jászmin?
1: Sumoros. Hát így együtt, jó? Én felvezetem, aztán te majd mondod. Igazából villő... De igen, az villőt is érint, tehát neked is le lesz fotózva a lábad.
2: Igen, tehát, hogy tehát ha már mezitlábas park...
1: Igen, ugye mindenki mezitláb volt, és arra megyek haza, hazérünk a szállásra, és nézem meg ugye az ausztriál csoportot, hát ha beírtak valami pontosat, aha, hát ott valamelyik tanárnő küldi be a képeket, és azt látom, hogy éppenségen ott ülök egy padon, két másik lányjal együtt, nem fogom kilíkálni őket.
3: Ez kedves tőled, ez nagyon jó.
1: Azt látom, hogy ott egy képről, mondom, úr is, ez tök szép, tovább tekerek.
3: Jaj, milyen agresszív.
1: Tovább tekerek, és azt látom, hogy lábon közelítve a lábunkra, de így rohadtul az egész kép a láb, három lánynak a lábáról szól, meg van, és így annyira kiakadtam, hogy mi van. Oké.
2: Okay. Igen, tehát, hogy érted, oké, okay. Hogy mezitlábas park, meg mindent, de hogy
1: elnézést, én
2: azért a lábképeimet azt szeretném.
1: Én azt így nem értem, hogy most ezt így miért lett így pont a miénkre dokumentálva, ugye a villő is mindjárt mondja a sajátját. Oké, okay. Jó, nagy nehezen ezt elfogadtam, megbékeltem. Anyukám a kis családi csoportomba küldi vissza ezt a kettő képet, és nézek, hogy aha, tehát akkor a szülős csoportban is ezek ellettek, tehát ez csodálatos.
2: Igen, tehát, hogy így kicsit furcsán sok kép lett a lábunkról, és ez szóval, igen, hát furcsa és kicsit kellemetlenül érint talán, de...
1: A villőnek meg úgy néz ki a lába, hogy de mondja nyugodtan, hogy...
2: Ja nem, hát én ugye dagonyáztam sárba, úgyhogy... Tehát, hogy rólam is van egy kép, igen. Amin... De várj, az még nem teli be a lábam, de rólam is van, én is másik két lányam voltam, mondjuk, igen. Hogy full látszok a képe, amikor ott pózolunk, mutatunk a lábunkra, hogy mennyire saras.
1: Igen.
2: Később, amikor takarítottam a lábamat, egyik tanárnő megkérdezte, hogy lefotózhatja a lábamat.
1: Nagy boldogan azt mondja, hogy igen.
2: Nagy boldogan. Hát én mondtam, hogy hát most nem látszik rajta a fejem, akkor igazából oké, de attól még furcsa volt a kérés.
1: Igen, azt mondja neked, ugye rólad nem lehet úgy kideríteni nagyon, de ugye miután mi ott voltunk, ott ülünk a padon, aztán tovább tekernek, látják a lábakat, tehát elég egyetem, hogy azok a miénk, szóval na mindegy, nem kell ebben olyan nagyon ügyet csinálni, az nagyon-nagyon fura volt.
2: Igen, tehát ez hogy, egyértelműen ez volt talán a legfurcsább.
1: Tényleg a legfurcsább ilyen élményünk. Igen.
3: De halljátok, amúgy így halkan megsugom, hogy ez amúgy a tanári csoportban is lehet küldve ezek a lábképek.
1: Ó.
3: De ezeket így visszahallottam valahogy.
1: Hogy? Miért?
3: Hát igen.
1: Miért? Igazán az első kérdés, egyenleg első, miért? Tehát, hogy...
2: De olyan hülye pofáták az egyik
3: És volt olyan hely, aminek tehát nyilván tetszett, hogy még ott is laknátok esetleg?
1: Hát nekem egyértelműen a szállás helyünk, ahol megszálltunk.
2: Azt hittem Obersalzberget fogod mondani.
3: Nem. Pinosan.
1: Nem. Tehát nekem, ami annyira tetszett, hogy már el is gondolkoztam, hogy milyen jó lenne ott a nyaraló, ahol csak egy kiugrasz így a gondjaid elől, elmenekülsz pár napra, aztán vissza, mert hogy amúgy elég. Szóval nincs annyira messze Magyarországtól, jó azért, mint kiderült utóda kb. Egy ilyen 6 óra, de nekem a bed mitendors tetszett nagyon, ahol volt a szállásunk is, mert tényleg ott körbevettek a hegyek, ott volt mellettünk konkrétan már az erdő, ahova fel lehetett menni a Tauplitzra. Igazából alig pár perc sétányira ott van ott a központ, a kis belvárosos rész, tehát nekem amúgy ez nagyon tetszett, én ott nagyon jól éreztem magam, meg ugye a hegyi levegő, ami tök jókat lehetett ott aludni.
2: Amúgy nagyon jókat aludtunk.
1: Kivéve a Kata, de nem baj.
2: De többet aludtam, mint nyitva szoktam.
1: Mindegy, nekem az nagyon tetszett, szóval én oda szívesen, hogy mi volt a kérdés, hogy szívesen, hogy hova akartál.
2: Hogy oda költöznél, hogy laknál, vagy hol laknál a helyek közül.
1: Akkor meg végképp ott tudnék is németül nagyon jól, úgyhogy ja, nekem az nagyon tetszett.
2: Egyébként én nem bele se gondoltam, de igen, tehát most ha összes helyet megnézem, ahol voltunk, fönn a hegyen, ahol libegővel hát voltunk, meg mit tudom én. Konkrétan, tehát hogy én is ezt szállást mondanám, meg nagyon finom volt a kaja is, tök kedvesek voltak ott az emberek, a városkában is tök kedvesek voltak az emberek, tehát hogy amúgy egyértelműen.
1: Meg tényleg az, hogy a szállásunkon, szóval magyar személyzet volt, hogy jól értelmeztem, akkor az így az övéké, vagy nem tudom, hogy magyar tulajdon alatt van, vagy nem tudom.
2: Igen, tehát az övéke.
1: Igen, tehát az, hogy...
2: Tehát a tulajdonos is ott van.
1: Tényleg, konkrétan otthon érezted magad, mert magyarul tudtál beszélgetni, nagyon kedvesek voltak, amúgy családias volt az egész, volt, nekem nagyon tetszett.
2: Igen, nekem is.
3: Hát ez wonderful volt. Mi volt a legmeglepőbb dolog Ausztriában, így kultúra, vagy valami más? Nem volt?
2: Ó, várjál, ezt végig

0: gondolni, most erre nem biztos, hogy tudok így gyorsba válaszolni.
1: Meglepő. Engem az amúgy meglepett, hogy Ausztriában már, hogyha elmúlt 16 éves, kiadják már az ilyen könnyebb szeszes italokat, gondolok itt az ilyen Summersby, Bishers, hogy engem az így meglepett, hogy ilyen lazább. Tudom, ez nem ilyen extra dolog, de azon így meglepődtem.
0: De nyilván nem lehetett alkoholt fogyasztani, tehát hogy is, ja, tehát a házi rend az ott is érvényes volt, csak hát a kíváncsiság nyilván hát az emberek nagy része rákeresett, hogy egyébként van-e ilyen opció.
1: Igen, és tehát ez így kiderült.
0: És így kiderült, de egyébként nyilván nem lehetett. Nem tudom, egyébként ezen kívül nekem annyira nem volt meglepő, mert nem volt így, majd mintha nem volt így semmi meglepő, mert én hát egyszer voltam már Ausztriában, és erre is emlékeztem. Nekem ennek inkább az a része volt meglepő, hogy mondjuk az ilyen bort is kiadják, mert én azt hittem, hogy csak sört. És rákerestem, és aztán kiderült, hogy hogy mást is.
1: Igen,
0: más
1: hogy
0: is vagyis nem lehet, házi rend, és oda is lettünk rá figyelve, de ez tényleg egy ilyen meglepetés volt.
1: Igen, egyébként nekem sem volt nagyon ilyen más meglepő dolog. Szabad megkérdeznem, Virág, neked mi volt a kedvenc élményed?
2: Hát nekem szerintem az volt, amikor elmehettünk ilyen fakultatív programra, mert ugye ott teljesen egyedül mozogtunk fönt a hegyekben, és amúgy nagyon szép volt a kilátás, és tök sokat voltunk ott.
0: Akkor neked is az, mint a Jászminnek.
2: Igen.
1: Hát ugye cipin.
0: Nekem erről, ami még eszembe jutott, ugye amikor a hegyen voltunk, mármint ahova fölmentünk.
1: Igen,
0: amikor libegővel, vagy mi volt?
1: Pergondolával
0: fölmentünk. Nekem még az nagyon tetszett. Ott volt kicsi ilyen kavarodás, hogy akkor most ki hova megy, mennyire hosszú az út meg.
1: Na, erről annyit kell tudni, hogy ugye kettő felé lehetett szakadni. Volt egy olyan, hogy egy ilyen nagyobb túra, ami végül nem lett olyan nagy túra, mert volt egy kis kavarodás. A Villő ebbe a csapatba volt, úgyhogy erről egyébként tudsz mesélni. Uh-huh. Mert én meg a Virág például az ilyen rövidebb túrában voltunk, ami nem volt semmi extra, igazából csak az köröztünk azon a szinten, de ugye az is jó volt.
2: Ja, meg hógolyóztunk.
1: Hógolyóztak sokszor a fiúk, lányok, igen, mert ugye ott megmaradt
2: a tanárok is.
1: Tényleg még a tanárok is beszálltak, úgyhogy ilyen kis vicces volt.
0: Igen, de ugye eredetileg az lett volna, hogy ami így a nagyobb túra lett, az lett volna a kicsi túra, és a nagyobb túra az meg egy még nagyobb dolog lett volna,
1: igen,
0: fel a
1: csúcsra. Igen, az már nem fért bele.
0: Csak igen, az így időbe, akkor nagyon sokat kellett volna a másik csapatnak ránk várnia,
1: igen.
0: És ezért az volt, hogy akkor nem, hanem akkor mi tesszük meg ezt ezt a kisebbet, ti meg ott a tó körül. De egyébként, na, azt még nagyon élveztem, főleg, hát felfelé menet volt egy olyan rész, amit kifejezetten nem szeretek, ha túrázni kell, szóval azt ott majd megfulladtam, nem szerettem.
1: Nagyon meredek, főleg, hogy havas volt. Tehát, hogy
0: igen, az olyan részeket, ami csak meredeken mész egyenesen felfelé, és még csak nem is az, hogy nem tudom, vigyázol, hova lépsz, mert a sziklám, mit tudom én, és közben a hó besüpped a lábam alatt, vagy éppen nem süpped be. Hú, na, az a rész nagyon rossz volt, viszont lefelé, meg a fölfelé, már ott a tetején, amikor ilyen sziklákon mászkáltuk, föl meg
1: nézik.
0: Igen, az izé, ott konkrétan így falat másztunk, na, azt nagyon élveztem.
1: Na, jól hangzik.
3: Hamarosan jövünk további részletekkel.
4: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz, ez a Hello, és benne az osztrák kirándulás.
1: Mai utolsó kérdésem az lesz felétek, hogy ajánljátok ezt a kirándulást a többieknek, és hogy jövőre is menni szeretnétek-e majd?
2: Mindenképp ajánlanám.
3: Igen, nagyon jó élmény volt, és egyébként, ha lenne rá lehetőségem, akkor amúgy én szívesen mennék még egyszer így barátaimmal, mert tényleg nagyon jó kis kiruccanás volt.
2: Én, hát nem, egyébként igen, persze, tehát hogy így mennék még egyszer, miért ne, bár talán ugye más programokkal, hogy más is kipróbáljunk, hát vagy ilyesmi, meg mondjuk az olyanok, amik kimaradtak, azokat bepótolni,
3: tehát hogy ugyanezekre a programokra már nem biztos, mert így
2: nem tudunk meg olyat, de van, ami meg olyan megismételhető program.
3: Igen, de egyébként tényleg ajánlom, mert amúgy szerintem nagyon jó volt, meg amúgy szerintem tök sok embernek így fejlődött. Ha a német tudása nem is, akkor az angol tudása, tehát hogy így
2: tehát az idegen nyelv azért. Meg tényleg tök sok mindent tanultunk, meg megtudtunk a buszon is, mert
3: volt egy kis idegen vezetőnk, ugye, gyere tanárnő, azért elég sok mindent
2: elmeséltetünk. Igen, ilyen érdekességet elmondott, és ugye a nap végén meg voltak ilyen megbeszélések, vagy egy-két feladat, és ez meg kicsit olyan volt, hogy így rávette az embert, hogy oda is figyeljen, és így még most is emlékszem a dolgokra, és tényleg érdekesek voltak.
3: Igen, meg amúgy tök szórakoztatóvá tették a tanárok az egész ott létet, mert kitaláltak versenyeket, ilyen, hogy mindenkinek szép maradjon a szobája, ahhoz is kitaláltak versenyt, akkor megjutalmaztak minket, szóval tényleg egyébként nagyon jó volt.
2: Nekem egy dolog volt, ami mondjuk nem volt annyira pozitív, hogy valahogy volt egy-két dolog, ami ilyen, tehát így az információ valahogy így elveszett, vagy nem volt egészen tiszta. Tehát például az volt, hogy a hajókezdésnél az volt, hogy nagyon hideg lesz, ehhez képest kiderült, hogy nagyon meleg lett. Oké, ez nem a tanáraink hibája, hogy ezért a hőmérséklet változik, tehát hogy ez ilyen volt, de például, és ami a másik nekem, ami ilyen volt, hogy amikor a hegyre mentünk fel a lózerre, ott is az volt, hogy ugye hegyen, és hideg lesz, meg minden.
3: Nagyon hideg lesz, és hát ehhez képest konkrétan.
2: Én konkrétan nagyon jó, hogy lefújtam magamat naptájjel, mert különben szénéztem volna.
3: A villő ott barnult le nagyon.
2: Igen, tehát konkrétan. Egy nap alatt nagyon lebarnultam, de én végig a pántos fölsőmbe voltam, úgyhogy a pulcsi meg a derekamra volt kötve, mert konkrétan melegem volt.
3: Ugyanúgy 26 fok volt konkrétan.
2: Meg hogy inkább, szóval, hogy ez is ilyen, ez a hőmérséklet, jó, ez most nem a tanároknak a hibája, de hogy nekem nem volt egyértelmű az, hogy mikor sétálunk, mikor túrázunk, mikor csak egy kis kör a városba.
3: Egyébként igen.
2: Én a hegyre a farmernadrágomba mentem fel, mert hogy korábban volt az, hogy kis túra, mert hogy az volt, hogy kis sétatúra, a hajókázásnál volt az, hogy kis sétatúra, mit tudom én, és amúgy csak oda mentünk a partra, és tényleg csak sétáltunk, szóval nem volt ennyi túra.
0: A lányokat hallgatva valóban élménydús volt az utazás. Köszönjük szépen a beszámolót, jövő héten pedig érkezünk egy újabb Hellóval.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
5: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
6: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
4: Ez a Táska Rádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vigasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Megkaphatóak a bérletek a Videoton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, alig mozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Stranger Things és az Enola Holmes sztárja, Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésznő brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Vinny, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Vinny nagyon megijedt, és elkezdett keservesen ugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: Ez a Táskarádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
2: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
0: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antón Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrák. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázat növekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pát sóhathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonya félék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor oszlák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli duzzanatokat, hősíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leó és Farkas László. Lehet tanulni mobillal. A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarországon a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbbé és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehet nevezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Apps vagy a RedMenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük további, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnek, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretem büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék óra, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem a tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
12: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
14: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
13: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
11: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor a sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszólott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Promethean nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.
15: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány, a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerekszereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löket adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vagy hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Will, Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban Regan Bowman-nel ismerkedhetsz meg.
1: Rory Charles Graham művésznel

0: Között. Itt egy barátja éppen repcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A repcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Ágfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019 májusában házasodott össze Beth Rueival. Gyermekük Royben azonban már 2017. szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét a Human 2016. júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett singles chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bowman leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tett szert. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor a Trónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giant ott egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bowman-től? Írd meg nekünk a Facebookon!
2: Megkérdeztük!

0: Észvejétő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Fűrjes Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatók számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 27 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárgyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyet hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adatok összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege, és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Az anyukád mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Már az anyamében tudatra ébredtek az emberek. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja Science Alert. Claudia Sheinbaum, mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, melyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges a jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. Elindult a jelentkezés a 2026-os fehérvári lecsófőző vígasságra. Szeptember 12-én szombaton ismét a közös főzés, a jókedv és a lecsó áll a figyelem középpontjában Székesfehérváron. A hagyományos közösségi eseményt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezi. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvény esőnapja szeptember 19. Az emberi tudatosság és öntudat kérdése a modern tudomány egyik legnagyobb rejtélye. A neurológusok gyakran csak nehéz problémaként emlegetik azt a jelenséget, hogy az agyunkban zajló elektromos és kémiai folyamatok miként alakulnak át szubjektív személyes megélésekké és érzelmekké. Így tehát az is fogós kérdés, hogy vajon az anyamében fejlődő magzat mikor válik képessé a tapasztalásra. Most azonban közel kerülhetünk a válaszhoz is. Egy szaklapban megjelent tanulmány szerzői az eddigi neurológiai és fejlődésbiológiai adat összegzésével felállítottak egy modellt, amely magyarázatot adhat arra, mikor és hogyan gyulladnak fel a fények a fejlődő magzatban. A hagyományos elképzelések szerint a tudatosság az agykéreghez köthető, amely az agy nagy barázdált külső rétege és a magasabb szintű gondolkodásért, memóriáért felelős. Ezzel szemben az új elmélet, az úgynevezett kéreg alatti modell azt csugalja, hogy a tudat nem a magasabb rendű kognitív funkcióktól függ, sokkal inkább egy primitívebb evolúcióban ősibb képességből fakad, abból, hogy az egyén képes érezni és érzékelni a saját jelenlétét. Idén nyáron is megszervezi közös tanszergyűjtő akcióját a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár és az Adi Papírírószerbolt. Az akció június 29-én hétfőn kezdődött és augusztus 15-ig tart. Mindkét helyszínen szeretettel fogadják az új vagy a használt, de jó állapotú tanszereket, eszközöket. Szeretettel fogadnak teljesen új vagy használt, de jó állapotú tanszereket, többek között iskolatáskákat, tornazsákokat, tolltartókat, füzeteket, noteszeket, könyv- és füzetborítókat, ceruzákat, tollakat, filctollakat, szövegkiemelőket, színeszteruzákat, vízfestékeket, temperákat, ecseteket, zsírkrétákat, rajztömböket, rajz- és írólapokat, radírokat, hegyezőket, vonalzókat, körzőket, ollókat, uzsonnásdobozokat és kulacsokat is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Már kaphatóak a bérletek a Videóton FC Fehérvár előttünk álló szezonjának mérkőzéseire. A drukkereknek idén is lesz lehetőségük pártolói bérlet vásárlására. A szezonjegyekhez online, illetve személyesen a Vidi Múzeumban lehet hozzájutni. A 25-26-os szezonbérlettel és a 26-os tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára augusztus 16-áig elővásárlási lehetőséget biztosít a klub. Ezen időszak alatt a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fenn a korábbi bérletesek számára.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mutathatnak a hőmérők.

Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd a

0: Tamam.
1: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
2: Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Több mint 250 faj vizsgálatával azonosította egy új tanulmány a világ leggyorsabb pókfaját. A címet egy Ausztráliában élő vadászpók nyert el, amely mintegy 13 km/órás sebességet is képes elérni. A Guinness rekordok jegyzéke egy marokkói pókfajt tart számon a világ leggyorsabbjaként, amely különös bukfencező mozdulataival több mint 6 km/órás sebességgel képes haladni. A szakértők azonban úgy gondolják, hogy ez a megállapítás helytelen, és most már bizonyítani is tudják vélekedésüket. A kutatók több mint 160 pókfajhoz tartozó egyedet gyűjtöttek be a természetből, több különböző kontinensről, illetve több tucatnyi példányt szereztek be állatkereskedésekből is, hogy megmérhessék sebességüket. Az állatokat azzal késztették futásra, hogy finoman megérintették őket egy ecsettel, vagy sűrített levegőt fújtak rájuk. Írja a New Scientist. A két év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyerekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és korban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyerekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus, az állatokról készült fotók, a képeken található mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevehetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozásába, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. 2 hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Ocean Instructive kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében Brazília partjaitól nem veszefedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizáriák. Az utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 centimétert is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régésztudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyfelületre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A hagyományok szerint idén nyáron is megrendezik az államalapítás ünnepén a Bencehegyi félmaratont a Velencei tónál. Az ingyenes közösségi futáson több táv közül is választhatnak a résztvevők, akik az esemény végén egyedi cserépéremmel is gazdagodhatnak. A hagyományosan az államalapítás napján megrendezett ingyenes közösségi futásra a 21 kilométeres félmaraton mellett több távon is várják a sportolókat.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mérhetünk.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Tóth Kristóf, Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Magyarország első okos város része jön létre a Ligetben.
1: Magyarország egyik első okos város része jön létre 2023-ra, a Liget Budapest Projekt Smart Liget koncepciójának köszönhetően. Az Európában is egyedülálló megoldásunknak köszönhetően a városrész a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye lesz, mondta a Városliget ZRT vezérigazgatója. A jövő Városligetének okos infokommunikációs fejlesztései, a különleges megoldások energiatakarékos és gazdaságos üzemeltetést tesznek lehetővé, így jelentősen mérséklődik a ligeti épületek energiafelhasználása, csökken az intézmények ökológiai lábnyoma. A Smart Liget rendszerének újdonságait az E-Mobility Forum 2019 című országos konferencián ismertették.
2: Az épületek és a park változatos digitális szolgáltatásainak összekapcsolása a 21. századi látogatói élmény mellett hatékony és fenntartható üzemeltetést és biztonságot nyújt. Mindezek mellett a park teljes autómentesítésével, megújuló erőforrások alkalmazásával és a növényzet felújításával a Városliget gyakorlatilag zéró emissziós zónává válik, így a főváros egyik legkörnyezetbarátabb helye jön létre. 2023-ig megnyílik az összes új intézmény, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöld felületű park is. Így a megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz. A Smart Liget tervezése során többek között a bécsi okosváros fejlesztéseket vették alapul, és az ottani tapasztalatok alapján finomhangolták a városligeti megoldásokat. A megújuló Városliget összes szolgáltatása legyen a sporthoz, kultúrához, pihenéshez vagy közlekedéshez kapcsolódó, egy okostelefonos alkalmazáson vagy a Liget honlapján megismerhető, gyorsan, kényelmesen és személyre szabhatóan igénybe vehető.
0: Az egész Ligetet lefedő wifi hálózatot hoznak létre, az alaprendszerhez könnyedén kapcsolódhat például a Google Maps. Így az autóval érkezők online tudnak majd tájékozódni a szabad parkolóhelyekről és az ezekhez vezető útvonalakról. Az elektromos autók számára pedig az új mélygarázsokban számos töltőállomást létesítenek. A Smart rendszer támogatja az akadálymentességet is, például a vakok és gyengén látók közlekedését, eligazodását is segíti. A hatékonyság növelése érdekében az épületeket egységes és integrált épületgépészeti, automatikai, biztonsági és felügyeleti rendszerrel alakítják ki, így az épületek automatikusan mindig csak annyi energiát használnak fel, amennyi az éppen bent tartózkodó látogatók kiszolgálásához szükséges. A Smart Liget koncepciója minden elemében összhangban van a fővárosi közgyűlés által elfogadott Smart Budapest jövőképével.
2: A csúcs technológia azonban rossz dolgokra is használható, a főnök hangját utánzó mesterséges intelligenciával nyúltak le 220 ezer eurót.
0: Csak akkor derült ki a csalás, amikor német helyett osztrák telefonszámról is megpróbálkoztak. Egy brit energetikai vállalat vezérigazgatóját felhívta a cég német anyavállalatának vezetője, és azt kérte, utaljon át 220 ezer eurót egy magyar beszállítónak egy órán belül.
2: A vezérigazgató teljesítette is a kérést, egy dolgot nem tudott csak, hogy nem a főnöke hívta, hanem egy csaló készítette el mesterséges intelligencia segítségével a főnök hangját. A becsapott cégvezető egész biztos volt abban, hogy a főnöke hangját hallja. A hangszín és a német akcentus is pontosan ugyanolyan volt, mint a valóságban.
1: Akkor fogott gyanút, amikor a csaló még egyszer felhívta, hogy pénzt kérjen, de ezúttal egy osztrák telefonszámról. Az átutalt pénz nem sokáig maradt a magyar bankszámlán, egy mexikói számlára utalták tovább. Egyelőre egyetlen gyanúsítottat sem tudtak azonosítani.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
0: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a Hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hype-olt cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
0: Mik is azok a hype-olt márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hype-olt nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsócsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.

0: 97 óta Táskés Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsé nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt elő hívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.
2: 95. Táskarádió. Te is beleférsz.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

Az elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is

0: A csapatnak alakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamu Sláger listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve ARMY. Az ARMY szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Dia Jebelhette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve

0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyerekeknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy visszató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Heddik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki ő. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy ne adj Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolába és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk, tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor ha fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben. Nem sok, hála a jó égnek. Jelen

0: családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutya az be lehet nyúlni, abba az egy kertetben nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Vas Eszter és Erős Regő. Áhoztunk neked 6 érdekes tényt, amit eddig nem tudtál a szerelemről.
1: A szerelem csodálatos, néha azonban fájdalmas is tud lenni. Van, hogy egy életen áttart, van, hogy örökké viszonzatlan marad. Mindannyian a szerelmet keressük, ha viszont megtaláljuk, a legnagyobb félelmünk, hogy elveszítjük. A legszebb érzés fontos alkotásra inspirálja a művészeket is. A nagy írók és költők írnak a szerelemről, énekesek dalolnak róla. A tudomány is vizsgálta a szerelmet. A 6 legőrültebb tényt szedtük most neked össze.
2: Az első ilyen tény, hogy együtt dobban a szív. Egy friss kutatás alapján tudósok megállapították, hogy azoknak a szerelmes pároknak, akik régóta együtt vannak, a szívritmusa és a légzése is szinkronizálódik az évek alatt. Általában a nő szívverése hangolódik a férfiéhoz. Ugyan a kutatók még nem találtak magyarázatot a jelenségre, kétségtelenül romantikus.
1: A második tény az, hogy a szerelem megőrít. A szerelemtől csökken az agyunkban a szerotonin szintje, amely a partnerünkkel szemben elvakultá, túlságosan is védelmezővé tesz, sőt, előfordulhat, hogy birtoklási vágyat is ébreszt. A szerelmesekéhez hasonló mennyiségű szerotonint mértek a kényszerbetegségben szenvedőknél is, ezért is lehetséges, hogy amikor szerelmesek vagyunk, nem is tudunk másra gondolni, csak a társunkra.
0: Harmadik tényünk, hogy a férfiak mondják először, hogy szeretlek. Ki gondolta volna? Általános feltételezés, hogy a férfiak tartózkodóbbak, ha az érzelmek kimutatásáról van szó, a valóság azonban más mutat. Kutatások szerint a párkapcsolatokban a férfiak vallanak először szerelmet. Azonban jó tudni, hogy ők azok is, akiket a kapcsolat vége is jobban megvisel.
2: Negyedik tényünk a tükröm-tükröm. A legenda, miszerint Narcissus a görög mitológiai alak a tükörben nézvén beleszeretett önmagába, nem teljesen alaptalan. Az emberek ugyanis sokszor olyas valakibe szeretnek bele, akik saját magukra emlékezteti őket. Az arc hasonlósága, ugyanaz a szem vagy hajszín, a tüdőkapacitás, a fülek formája vagy akár az anyagcsere gyorsasága is szerepet játszik a párválasztásban. Ez minden esetre magyarázat arra a jelenségre, amikor a szerelmes párok úgy néznek ki, mintha testvérek lennének.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy a kéz a kézben igazi fájdalomcsillapító lehet. A társ fizikai közelsége, de akár a szerelmének fényképe is csökkenti a fizikai fájdalmat a nőknél. A kutatók ezt egy olyan kísérlettel bizonyították, amelyben a házas nőket gyenge elektrosok hatása alá helyeztek. Amint a férjük megfogta a kezüket, igazolhatóan megnyugodtak. A társuk közelsége gyakorlatilag fájdalomcsillapítónként hatott.
0: És végül a szerelem függővé tehet. A szerelem első fázisában a szervezet, csak úgy, mint a nikotin vagy kokain fogyasztásnál, dopamint kezd el termelni, és ez a kellemes, jó érzés nagyon gyorsan függőséghez tud vezetni. Emellett, amikor szerelmesek vagyunk, tesztoszteron szabadul fel a szervezetünkben. Következtetés. A szerelem egy nagyon pozitív drog a szervezetünknek.
3: Y'all ready? 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: This is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Több mint 250 faj vizsgálatával azonosította egy új tanulmány a világ leggyorsabb pókfaját. A címet egy Ausztráliában élő vadászpók nyert el, amely mintegy 13 km/órás sebességet is képes elérni. A Guinness rekordok jegyzéke egy marokkói pókfajt tart számon a világ leggyorsabbjaként, amely különös bukfencező mozdulataival több mint 6 km/órás sebességgel képes haladni. A szakértők azonban úgy gondolják, hogy ez a megállapítás helytelen, és most már bizonyítani is tudják vélekedésüket. A kutatók több mint 160 pókfajhoz tartozó egyedet gyűjtöttek be a természetből, több különböző kontinensről, illetve több tucatnyi példányt szereztek be állatkereskedésekből is, hogy megmérhessék sebességüket. Az állatokat azzal késztették futásra, hogy finoman megérintették őket egy ecsettel, vagy sűrített levegőt fújtak rájuk. Írja a New Scientist. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyerekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és korban se haladja meg a napi 30 percet. A 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyerekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus, az állatokról készült fotók, a képeken található mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevehetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozásába, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. 2 hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Ocean Instructive kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében Brazília partjaitól nem veszefedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizáriák. Az utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 centimétert is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régésztudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyfelületre is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult, és gyorsan elterjedt Magyarországon.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A hagyományok szerint idén nyáron is megrendezik az államalapítás ünnepén a Bencehegyi félmaratont a Velencei tónál. Az ingyenes közösségi futáson több táv közül is választhatnak a résztvevők, akik az esemény végén egyedi cserépéremmel is gazdagodhatnak. A hagyományosan az államalapítás napján megrendezett ingyenes közösségi futásra a 21 kilométeres félmaraton mellett több távon is várják a sportolókat.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma csapadékra nem kell számítani, a légmozgás nem lesz jelentős. A felhős időben délután 27 fokot mérhetünk.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Vajon árt-e a fogaknak a cukormentes rágó? Rengeteg cikket olvashatunk már a rágó előnyeiről és hátrányairól. Sok fogorvos pártolja, egy-kettő óvva int tőle, és olyan országok is léteznek, ahol a rágózás illegális, azaz tiltott dolog.
1: Kutatások bizonyították, hogy a rágó frissíti az agyat, növeli a koncentrációt, és még stresszoldó hatása is van. Utóbbi nem a benne lévő összetevőknek köszönhető, hanem hogy az állkapos folyamatos mozgatása hosszú távon nem kis erőfeszítést igényel. Nem csoda, hogy az őseink is folyamatosan rágóztak. Az ókori görögök egy keserű ízű gyantát, mastixot, az amerikai indiánok pedig a lutfenyő gyantáját rágták, aminek ráadásul még boldító hatása is volt.
0: A mostani rágóknak azonban sokkal több összetevőjük van. Természetesen a fő alapanyagok a gumi, ami kétfajta lehet. Az egyik a természetes csikl, ami ugyan gyanta, de nem a lucfenyőből, hanem a kaucsukfából nyerik ki. A másik egy kőolaj származék, a poliizobutilén, amit leginkább árának köszönhetően részesítenek előnyben a gyártók.
1: Az ízek a rágókban a legtöbb esetben sajnos szintetikusak, azonban létezik egy-két kivétel, melyekkel a gyártók kifejezetten az egészségtudatos vásárlókat célozzák meg. Ha már egészségtudatosság, nagyjából 2005 óta kaphatók a boltokban cukormentes rágók, amikben a cukrot a többi kevésbé egészséges édesítőszerekkel helyettesítik.
0: Ha lehet, inkább cukormentes rágót válasszunk, azonban az egyes édesítőszerekre allergiás emberek jobban figyeljenek oda az összetevőkre, mert ezek a rágók náluk hasmenést válthatnak ki. Ez az oka, hogy azokra a termékekre, amelyek 10%-nál több cukorhelyettesítőt, mondjuk szorbitot tartalmaznak, fel kell tüntetni a túlzott mennyiségű fogyasztás a hashajtó hatású feliratot, amit ti is megfigyelhettek a rágó összetevői után, természetesen a kisbetűs részben.
1: Ezeken a rágókon a kis csillogó fogikon megtévesztő lehet. Igaz, hogy a xilit, az egyik leghatékonyabb édesítőszer megakadályozza a szájban élő káros baktériumok szaporodását, de a rágózás a fogmosással egyáltalán nem összetévesztendő. Ha este fogmosás helyett elrágcsálunk egy rágót, az nem csak a fogunkat teszi tönkre, hanem a gyomrunkat is. A xilit és a szorbit hatására a gyomrunk elkezd savakat termelni, amitől nagyobb lesz az étvágyunk. Ha ezt a gyomorsavat nem használja fel az emésztésünk, az gyomorfájást, görcsöt, esetleg hasmenést okozhat.
0: A kutyagazdik is figyeljenek oda, hogy kedvenceik ne egyenek xilites ételeket. Amíg mi az egészséges, cukormentes életmódot ünnepeljük, egy kisebb kutyát már egy drazsénnyi rágó is elpusztít. Egy egész csomag, meg akár egy nagyobb kutyát is. Leo, te helyettesítetted már a fogmosást rágózással?
1: Én személy szerint még nem helyettesítettem a fogmosást rágózással, de fogmosás mellé szoktam használni néha rágót, hogy elnyomja a kellemetlen szájszagokat. Laszkó, te mennyi szoktál rágózni?
0: Hát most így pontos számot nem tudok neked mondani, de amikor veszek rágót, akkor az nagyjából 2, de olyan is van, hogy 1 nap alatt elfogyasztom. Én nagyon szeretem a rágót, de van olyan, amikor hónapokig nem rágok.
1: Tehát a rágó a fogaknak nem árt, de lehiggyük azt, hogy kiváltható vele a fogmosás. Az esti rágózás akár még a gyomrunkat is tönkretelti. A kutya tulajdonosok ne hagyjanak elő se rágót, se más nyírfacukrot, azaz xilitet tartalmazó dolgokat, mert az könnyen kedvencük életébe kerülhet.
0: Ha ti is tudtok valamit a rágóról, ami érdekelhetne minket, akkor írjátok meg nekünk. 97.5 All the time.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés, korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból. És a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kozár Ilenke, Elbert, Brigitta és Farkas Réti Rajmond. A mai adásban a világ 10 legfurcsább szokásairól lesz szó.
1: Tájföldön, ha két autós összeütközik, első dolguk felmérni, hogy nem esett-e bajuk. A következő pedig az, hogy megölelik egymást és örömmel fejezik ki, hogy a másiknak nem esett baja. Hogy az autóban mi a baj, az már harmadlagos ügy.
2: A nálunk étletlenségnek számító csámcsogás az étkezésnél Koreában bevett szokás, ahogy elvárás a jó hangos böfögés is.
0: Teljesen természetesnek számít továbbá a fő zsírtartalmának minden további nélküli eltávolítása is. Legyen az az ember az utcán, étteremben, vagy éppen vendégségben. A művelethez ráadásul segédeszközt is használnak, ezek a fültisztító pálcikák, azonban korán sem hasonlítanak a hazánkban ismert típusokhoz, ráadásul többségük fémből is készül.
1: A távol-keleti népek nem csak étkezési, de higiénikus szokásai terén is képesek meglepetést okozni. Ilyen például a zsebkendő esete, melyet ők egyszerűen gusztustalannak és tisztátalannak tartanak, hiszen nem értik, hogy valaki képes az orrán származó váladékot a zsebébe hordani. A zsebkendő használat helyett ők így szipogást támogatják, ahogy azt teszik a svédek is, akiknél olyannyira nem megszokott a zsebkendő használata, hogy képesek meglepődni azon, ha valaki kér tőlük egyet.
2: A higiénikus szokások tekintetében az indiaiak sem állnak közel hozzánk. Nem, mint a véleményük szerint nem ügyelnének rá, csupán egészen más szemszögből közelítik meg a dolgokat. Még ugyanis mi el sem tudnánk képzelni az életünket például mellékhelység nélkül, addig Indiában sokan a mai napig nem használnak WC-t. Ők inkább a szabadban engednek utat a természetnek, mondván, hogy nem ülnek rá egy olyan ülőkére, amelyen előttük már más is ülhetett.
0: Bár semmi hátborzongató és taszító nincs bennük, meg kell említenünk a bolgárokat is, akik annak ellenére, hogy kultúrájukban nem állnak túlságosan távol tőlünk, képesek meglepetést okozni. Még ugyanis Európa szinte összes országában igent jelent, ha bólogatunk, és nemet, a fejrázás, addig Bulgáriában éppen fordítva van mindez. Ha valamint helyeselnek, akkor jobbra-balra ingatják a fejüket, rosszulásukat pedig éppen ellenkező fejmozdulatokkal fejezik ki.
1: Ha Angliába jársz, és nem a legközelebbi barátod az illető, akivel találkozol, akkor eszedbe se jusson megölelni vagy megpuszilni. Az angolok számára ugyanis ez felér egy zaklatással.
2: Ha illemtudó ember módjára szeretnél megjelenni egy spanyol vendégségben, akkor felejtsd el a pontosságot. Spanyolországban ugyanis legalább fél órát illik késni.
0: Japánban nem mosolyognak az emberek nyitott ajkukkal, udvariatlanságnak számít ugyanis, ha valaki a fogát látni engedi.
1: A törökök nem nézik jó szemmel, ha egy idegen férfi megszólít egy nőt az utcán. A turisták jobban teszik, ha kerülik ezt, ha nem akarnak összetűzésbe kerülni a nő családjával.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobbakját is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami, ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy svunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhat semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna. És utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
5: Van babonád az előadás előtt?
2: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
6: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázssal beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelentkezni, aki szeretne. De erre a műsorra most nem volt ilyen, hanem ilyen belsőkörös válogatás volt, és akkor megkerestek. És volt egy ilyen 3 kör körülbelül, mert volt egy rendes interjú, volt egy fizikai felmérő, és akkor utána még 2 interjú. Az egyik az ott helyben, a másik pedig egy telefonos, és akkor kiveséztek rólam mindent. Honnan jövök, ki vagyok, családi háttér, blablabla, bla, bla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba, röviden és tömören.
4: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
3: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy be se rakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
4: És hogyan készültél fel a versenyre?
3: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorba, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
3: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne roncsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most megtudhatsz pár dolgot Ariana Grande-ról. Ariana Boca Ratonban született és nőtt fel. Olasz származású, félig szicíliai, félig abruzzói. Édesapja Edward Butera, édesanyja Joan Grande, szülei egyébként elváltak. Van egy bátyja, Frankie Grande, aki Ariana első turnéján háttértáncos volt. Ariana gyermekkora óta zenei karriert szeretett volna magának, elmondása szerint.
1: A színészkedés jó hobbi, szeretem, de a zene mindig is az első helyen állt az életemben.
0: Öt lemezt is kiadott már az énekesnő. Az elsőt 2013-ban Yours Truly néven, a másodikat 2014-ben pedig My Everything néven publikálta. 2016-ban a Dangerous Women-t adta ki, a negyediket 2018-ban Sweetener néven jelentette meg. Az utolsót pedig tavaly Thank You Next néven adta ki.
1: Színészi karrierjét is folytatta. Főképp sorozatokban szerepelt, mint például Scream Queens, Svindli a négyzeten, Sam és Cat.
0: Az énekesnő magánélete egészen zavaros. Egyik exe, Mac Miller, drog túladagolásban meghalt. Arit ez a hír nagyon megrázta, Instagram oldalára ezt posztolta.
1: Csodáltalak attól a naptól kezdve, hogy 19 éves koromban megismertelek, és ez így is marad örökké. Nem hiszem el, hogy már nem vagy itt. Rettentő dühös vagyok, és nagyon szomorú is, nem tudom, mit tegyek. Te voltál a legkedvesebb barátom oly sokáig, és mindenek felett. Annyira sajnálom, hogy nem tudtam megoldani, vagy elmulasztani a fájdalmad. Remélem, most már jól vagy, nyugodj békében.
0: Mondta Ariana.
1: Ariana Grande és Pete Davidson hírek szerint október 14-én szakítottak pár hónapnyi együtt és jegyben járás után. Ezt először a TMZ írta meg, ahogy azt is, hogy az énekesnő már vissza is adta a röhelyesen nagy eljegyzési gyűrűt a komikusnak. A több mint 3 karátos gyémánttal kirakott platina gyűrű a lap szerint körülbelül 100 ezer dollárt érhet, ami közel 28 millió forint. Végezetül pár érdekesség az énekesnőről.
0: 4 kucsisa van. Ophelia, Coco, Toulouse és Faux.
1: Imádna, ha minden nap Halloween lenne.
0: Nagyon szereti az állatokat, ezért is lett vegetáriánus.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett. 94.

0: 95.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Kiderült, melyik a leggyorsabb pók a világon. Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél. Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Több mint 250 faj vizsgálatával azonosította egy új tanulmány a világ leggyorsabb pókfaját. A címet egy Ausztráliában élő vadászpók nyert el, amely mintegy 13 km/órás sebességet is képes elérni. A Guinness rekordok jegyzéke egy marokkói pókfajt tart számon a világ leggyorsabbjaként, amely különös bukfencező mozdulataival több mint 6 km/órás sebességgel képes haladni. A szakértők azonban úgy gondolják, hogy ez a megállapítás helytelen, és most már bizonyítani is tudják vélekedésüket. A kutatók több mint 160 pókfajhoz tartozó egyedet gyűjtöttek be a természetből több különböző kontinensről, illetve több tucatnyi példányt szereztek be állatkereskedésekből is, hogy megmérhessék sebességüket. Az állatokat azzal késztették futásra, hogy finoman megérintették őket egy ecsettel, vagy sűrített levegőt fújtak rájuk. Írja a New Scientist. A 2 év alatti kisgyermekek több mint 70%-a használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyő használat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet. Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyerekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy 3 éves kor alatt 0 perc legyen a gyermekek képernyő ideje, és korban se haladja meg a napi 30 percet. Egy 4 angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be. Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyerekek számára az első